0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a világ egyik legjobb DJ-je és producere és a világ egyik legjobb énekesnője egy dalban, hát nem is tévedtek. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss. Ezzel indítottuk. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, viszont a folytatásban sem tévedek. Ezt figyeljük. Ó, igen. Alex Foren jön, az igazi mai sláger, az Ordinary, amit indítok. Itt a rádió egyen.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, ezek között pedig hozok egy nagy kedvencet a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik világsztár fellépőjétől, Sam Feltől, aki elképesztő nevekkel dolgozott már együtt, például Ella Andersonnal, Kesával, Rita Orával, vagy éppen Sigmával is. Ebben a dalban pedig Rosalinda partnere, az igazi mai sláger a Heart Like Mine Sam Feltől, aki május 24-én itt lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, kellemes éjszakát mindenkinek. 3:43 van, a legnagyobb kedvencek között pedig Joel Corey a folytatásban, viszont remélem már mindenki kitalálta, hogy melyik Rádió 1-es helyszínt választja majd Balázsik rocsóján. Jövő hét hétfőn startol, először hétfőn Győr, aztán Sopron, Szombathely, Dunaujváros és Debrecen következik délutáni roadshow, 4-től 5-ig Live Mix, 5-től 8-ig pedig Balázsék. Most meg Joel Corey a Galantis-szal és a Stay a Little Longer.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a következő órában is, hozom a legnagyobbakat, kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, az éjszaka közepén járunk, mindjárt 3 óra, a következő 60 percben viszont olyan újdonságok, mint BBX, a Faithless New Religion, vagy éppen Ray és a Where is My Husband is jön, de készülök például X-Sensera és Misha Miller Don't Leave-jével, a kezdésen pedig Hurts, Purple Disco Machine és a Wonderful Life 2025-ös verziója jön. Nagy kedvenc, pár perc is, ezt szinítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Több mint 1 millióan szenvednek időnként migrénes fejfájástól idehaza. A legtöbb érintett otthon próbálja orvosolni a panaszokat, pedig a fejfájás centrumokban ingyen kaphatnak kezelést a betegek, és a házi orvos is tud segíteni, mondta rádiónknak Kerényi Levente, a Magyar Fejfájás Társaság elnöke.
3: Világszerte olyan 1,3 milliárd embert éri a migrénes fejfájás. Magyarországon körülbelül 1,2 millió ember érintett ebben az élete folyamán, vagy kisebb, vagy nagyobb gyakorisággal. Maga a migrénes fejfájás a leggyakoribb korlátozottságot okozó betegség 50 éves kor alatt, tehát nagyon sok embernek rontja így az iskolai, munkahelyi, szociális aktivitását és teljesítményét. Maga a betegségnek úgymond kimutatható oka nincsen. Az agy nem megfelelő működése okozza ezt a fejfájás típust. Nőkben 4-szer gyakoribb, mint férfiakban, és úgy évente a hölgyek körülbelül 18, férfiak 6%-a érintett a migrénes fejfájásban. Viszont a betegeknek 3/4 az nem fordul orvoshoz, saját maga próbálja ellátni a fejfájását. Viszont Magyarországon több mint 30 fejfájás centrum működik, a különböző klinikákon és kórházakban, ahol elérhető a betegek számára egyrészt a betegség diagnózisának a felállítása, illetve ha ez megtörténik, akkor ennek megfelelően a kezelése. Maga a fejfájásra az jellemző, a migrénes fejfájásra, hogy általában súlyos, általában féloldali, általában lüktető, a mindennapi aktivitásban, lépcsőnjárás, hajlásban zavarja a beteget, vagy ez rontja a fejfájást, és kísérő tünetei is nagyon zavaróak lehetnek, vagy a fény, vagy a hang, vagy a szagok zavarják a betegeket a fejfájásos roham kapcsán, vagy hányinger, esetleg hányás is kísérhet, jelentősen rontva az ember mindennapi életét.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 3 óra után is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Az igazi mai slágerek között még egy olyan előadót hozok, akiről pont tegnap beszélgettük Attissal, hogy róla mindig lehet tudni, hogy fú, na ez egy Teddy Sims dal, mert hogy nagyon jó stílusa van, amikor a legújabb dalát most meghallgattuk, akkor is azt éreztük, hogy persze, hát ezen érződik, hogy Teddy Sims. És tényleg, ahogy ezen az igazi mai slágeren is, szenzációs tőle a The Door, ezt indítom a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és megint egy újdonság, és egy olyan hangulat, ami szerintem ilyenkor fél négy előtt tökéletes lesz. Kell, hogy egy picit pörögjünk, kell, hogy legyen egy kis lendületünk, és ebben segít Bibi Rexa és Fét lesz. Már ez a két név önmagában azt gondolom, hogy garantálja, hogy nagyon fogjuk szeretni ezt a dalt, és nagyon szeretjük az igazi mai slágerek között a New Religion, amit már is indítok a Rádió 1-en.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nagyon fontos, a játék Rádió egy születésnapi fesztivál belépőkért ma is folytatódik. Déltől kell majd figyelni azokat az előadókat, azokat a világsztárokat, akik fellépnek a fesztiválunkon. Ha meghallunk majd tőlük egy zenét, akkor csörögni, tizedikként mondani a Rádió egy szlogent, és milyen a páros belépő. Én pedig addig is hozom a legnagyobb kedvenceket. Most egy újdonság, Raytel, ez a Where is my husband? Itt a Rádió 1-en.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi magyarokat.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A következő 60 percben is, mindjárt 4 óra, jönnek most a legfrissebb infók. 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel, akiknek jövő héten ugye rócsójuk lesz. Erről a következő órában mesélek. Abban az órában, amit Ed Sheeran és a Camera indít majd. Méghozzá Cyril, vagyis a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik világsztár fellépőjének a remixében. Mindjárt hozom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Elindult a 2026-os nosztalgia szezon a fővárosban. A Budapesti Közlekedési Központ és a BKV ZRT ismét forgalomba állította a város ikonikus járműveit, amelyek egészen október végéig közlekednek majd. A kínálat idén is sokszínű. A klasszikus favázas és acélvázas villamosok mellett feltűnnek az ikonikus Ikarus buszok, nosztalgia trolik, sőt, a fugaskerekű régi kocsijai is. Ezek a járművek nem csak közlekedési eszközök, hanem a budapesti várostörténet mozgó darabjai. A szezont az N41-es nosztalgia villamos nyitotta meg, amely a Móricz-Zsigmond körtér és Kamaraerdő között közlekedik. Május 2-től pedig már hétvégente az N2-es nosztalgia villamos is jár a Pesti Dunaparton, az egyik leglátványosabb útvonalon. Május 10-től havonta egyszer különleges szerelvényekkel közlekedik az N18-as nosztalgia járat, a Csóka utca és a Szent János kórház között. A nyár folyamán pedig több autóbuszos különlegesség is érkezik. Júniusban indul az N109-es nosztalgia buszjárat Cabrio Ikarusszal. Május végétől pedig az N4-es vonalon klasszikus buszok járnak vasárnaponként. Újdonság, hogy idén nem csak az Ikarus 60-as, hanem annak trollibuszos változata az Ikarus 60T is forgalomba áll. Emellett a gyermeknapi programokhoz kapcsolódva a nosztalgia trollibuszok is közlekednek majd. Az N70-es trollibusz, az N74-es trollibusz és az N75-ös trolli vonalán. A tervek szerint a nyári hónapokban a fogaskerekűn is újra megjelennek a régi kocsik, így a hegyvidéki útvonalakon is lehet majd időutazni. A nosztalgia járatok nem csak közlekednek, hanem eseményekhez is kapcsolódnak. Városi rendezvények, ünnepi hétvégék és közlekedési nyílt napok részei is lesznek. A jegyek megvásárolhatók a Budapest Go alkalmazásban, a BKK pénztáraiban, illetve a járműveken is. A szezon tehát elindult és egészen őszig tart. Egy kis kerülő most nem időveszteség, hanem élmény.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1!

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, jó munkát, jó bulit, éppen ki mit csinál. A mikrofonnál Király Tamás. Igen, ez egyébként egy teli hét volt most, de olyan kicsit furcsa nekem, mintha rövid lett volna, mert ugye előtte hosszú hétvége volt. Na, de ne filozofálgassunk, pörgessük az igazi mai slágereket, és ezek közül most egy aktuális, óriási kedvenc. Szó szerint K2 és a Turn the Lights Off. Ezt indítom már is a Rádió 1-en.

0: igaz?
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Rádió-e, csak igazi mai sláger megy. Jövő héten, hétfőn már Balázsék Roadshow, délutáni Roadshow, élő kitelepülés, Győrben, Sopronban, Szombathelyen, Dunaújvárosban és Debrecenben elképesztő ajándékokkal és hihetetlen hangulattal. A Roadshow 5-től 8-ig, de előtte már mi 4 órától ott leszünk live mixel minden helyszínen. Várunk tehát mindenkit. Én pedig addig is pozom az igazi mai slágereket, köztük a legújabb Hypatontól Norma J. Martinnal. Ez az Out of My Head itt a rádió.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, már 3-4-5 is elmúlt, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek között pedig egy friss, amit indítok, Ray Daltontól szenzációs hang, szenzációs dalok, és most egy újdonság, a Blood Running a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ma van a Magyar Fagyi napja. Bírók és ügyvédek találkoztak Kaposváron. Lezárják a nagypiac parkolóházát a Tour de Hongrie miatt. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Ma van a Magyar Fagyi napja. Ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Tudtuk meg Nebahaj Vandától, a szervező Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
3: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a Magyar Fagylalt napja. Ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak. Olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja. Mindamellett meg az együttlét, a barátság és a család ünnepe is.
2: Kaposvár adott otthont a hazai jogász élet egyik kiemelt szakmai rendezvényének. Megtartották a 32. Kaposvári jogi beszélgetések program sorozatát, amelyre az ország több pontjáról érkeztek bírók, ügyészek, ügyvédek és jogi szakemberek. A kétnapos eseménynek a Városháza díszterme adott helyet, írja a Vármegyei Napilap portálja. Az előadásokon a jogbiztonság, az igazságszolgáltatás működése, a bírói felelősség és a jogértelmezés kérdései is szóba kerültek. A program sajátos idén is a közvetlenebb hangvételű szakmai beszélgetés volt. Az eseményen több ismert jogi szakember és intézményvezető is előadást tartott. Ideiglenesen lezárják a kaposvári nagypiac parkolóházát a Tour de Hongrie rajtjához kapcsolódó szervezési feladatok miatt. A korlátozás május 15-én délután várható, közölte a Kaposvár most. Az intézkedés az új piac tér és a környező utcák forgalmát is érinti, mivel a nemzetközi kerékpárverseny útvonala itt halad. Az autósokat arra kérik, hogy ebben az időszakban más parkolási lehetőséget válasszanak és készüljenek ideiglenes forgalmi változásokra. A közlekedést a rendőrség irányítja majd. Szombaton többnyire erősen felhős időre készülhetünk, de hosszabb, rövidebb időre a nap is előbújhat. A változó irányú szél mérsékelt marad. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap tovább fokozódik a felmelegedés, térségünkben már 25 fok közelébe emelkedhet a maximum. Hétfőtől hűvösebb légtömegek érkeznek, és egyre több felé fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A jövő hét második felében is változékony, gyakran csapadékos idő valószínű, élénkebb széllel.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Több mint 1 millióan szenvednek időnként migrénes fejfájástól idehaza. A legtöbb érintett otthon próbálja orvosolni a panaszokat, pedig a fejfájás centrumokban ingyen kaphatnak kezelést a betegek, és a házi orvos is tud segíteni, mondta rádiónknak Kerényi Levente, a Magyar Fejfájás Társaság elnöke.
6: Világszerte olyan 1,3 milliárd embert éri a migrénes fejfájás. Magyarországon körülbelül 1,2 millió ember érintett ebben az élete folyamán, vagy kisebb, vagy nagyobb gyakorisággal. Maga a migrénes fejfájás a leggyakoribb korlátozottságot okozó betegség 50 éves kor alatt, tehát nagyon sok embernek rontja így az iskolai, munkahelyi, szociális aktivitását és teljesítményét. Maga a betegségnek úgymond kimutatható oka nincsen. Az agy nem megfelelő működése okozza ezt a fejfájás típust. Nőkben 4-szer gyakoribb, mint férfiakban, és úgy évente a hölgyek körülbelül 18, férfiak 6%-a érintett a migrénes fejfájásban. Viszont a betegeknek 3/4 az nem fordul orvoshoz, saját maga próbálja ellátni a fejfájását. Viszont Magyarországon több mint 30 fejfájás centrum működik a különböző klinikákon és kórházakban, ahol elérhető a betegek számára egyrészt a betegség diagnózisának a felállítása, illetve ha ez megtörténik, akkor ennek megfelelően a kezelése. Maga a fejfájásra az jellemző, a migrénes fejfájásra, hogy általában súlyos, általában féloldali, általában lüktető, a mindennapi aktivitásban, lépcsőnjárás, hajlásban zavarja a beteget, vagy ez rontja a fejfájást, és kísérő tünetei is nagyon zavaróak lehetnek, vagy a fény, vagy a hang, vagy a szagok zavarják a betegeket a fejfájásos roham kapcsán, vagy hány inger, esetleg hányás is kísérheti, jelentősen rontva az ember mindennapi életét.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is látható.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt most már a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perccel, május 9-én a Gergelyek a névnaposok, sok boldogságot nekik. A legnagyobb kedvencek jönnek továbbra is, és nagyon fontos, ma is lesz játék Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőért. Ha dél után valaki meghallja valamelyik világsztár fellépőnket, akkor 10-ként kell majd csörögni. Ez meg David Guettától és a One Republic-től a nagy kedvenc, az igazi mai sláger, az I Don't Wanna Wait, amit már is én

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazságot?

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A számunk 0620-311-111, legyen elmentve, mert ezen keresztül lehet játszani velünk dél után, ahogy az előbb is mondtam, játék. Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőket lehet bezsebelni most hétvégén is. Meg Joel Corey, nagy kedvenc tőle a Be Alright, ezt tudítom már is.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Úgy tűnik, hogy a mai napon 24 fok, holnap 24 fok. Hát hétfőn meg nagy eséllyel eső, és ilyen 21-22 fok, kedden pedig 15. Hát ez nem túl meleg, de most egyelőre örüljünk a hétvégének és a jó időnek. Mellé pedig az igazi mai slágereknek. A hírek után a következő 30 percet például Dua Lipa és a Houdini indítja. Mindjárt hozom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Elindult a 2026-os nosztalgia szezon a fővárosban. A Budapesti Közlekedési Központ és a BKV ZRT ismét forgalomba állította a város ikonikus járműveit, amelyek egészen október végéig közlekednek majd. A kínálat idén is sokszínű. A klasszikus favázas és acélvázas villamosok mellett feltűnnek az ikonikus Ikarusz buszok, nosztalgia trolik, sőt, a fogaskerekű régi kocsijai is. Ezek a járművek nem csak közlekedési eszközök, hanem a budapesti várostörténet mozgó darabjai. A szezont az N41-es nosztalgia villamos nyitotta meg, amely a Móricz-Zsigmond körtér és Kamaraerdő között közlekedik. Május 2-től pedig már hétvégente az N2-es nosztalgia villamos is jár a Pesti Dunaparton, az egyik leglátványosabb útvonalon. Május 10-től havonta egyszer különleges szerelvényekkel közlekedik az N18-as nosztalgia járat, a Csóka utca és a Szent János kórház között. A nyár folyamán pedig több autóbuszos különlegesség is érkezik. Júniusban indul az N109-es nosztalgia buszjárat Cabrio Ikarusszal. Május végétől pedig az N4-es vonalon klasszikus buszok járnak vasárnaponként. Újdonság, hogy idén nem csak az Ikarusz 60-as, hanem annak trollibuszos változata az Ikarusz 60T is forgalomba áll. Emellett a gyermeknapi programokhoz kapcsolódva a nosztalgia trollibuszok is közlekednek majd. Az N70-es trollibusz, az N74-es trollibusz és az N75-ös trolli vonalán. A tervek szerint a nyári hónapokban a fogaskerekűn is újra megjelennek a régi kocsik, így a hegyvidéki útvonalakon is lehet majd időutazni. A nosztalgia járatok nem csak közlekednek, hanem eseményekhez is kapcsolódnak. Városi rendezvények, ünnepi hétvégék és közlekedési nyílt napok részei is lesznek. A jegyek megvásárolhatók a Budapest Go alkalmazásban, a BKK pénztáraiban, illetve a járműveken is. A szezon tehát elindult és egészen őszig tart. Egy kis kerülő most nem időveszteség, hanem élmény.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágerme, egy köztük pedig Sam Felt, a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik világsztár fellépője, aki korábban többek között Kygóval is turnézott már, nagyon menő dolog, és az is az, hogy május 24-én Budapesten a Rádió 1 születésnapi fesztiválon zenél majd, ez pedig az igazi mai slágere, a Heart Like Mine, itt a Rádió 1-en.
1: Hi, I'm Sam Felt, and this is my brand new song, now on Radio 1.

0: Vagyok.
1: Hi everybody, it's Chris Willis here.
0: Fogadjátok szeretettel a legújabb saját dalomat Chris Willis-szel.
1: Blue Heart.
0: Itt a Rádió 1-en.
1: Ez a Rádió 1.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Támogató csoport indult autizmussal érintett gyermekek szüleinek. Pályaorientációs programot szervezett a Kaposvári Szakképzési Centrum. Marad a kellemes idő. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Támogató csoport indult autizmussal érintett gyermekek szüleinek Kaposváron. A Vármegyei Kórház új kezdeményezéssel segíti azokat a családokat, ahol autizmus spektrumállapottal élő gyermekeket nevelnek, írja az intézmény közösségi oldala. A program célja, hogy biztonságos, elfogadó közegben nyújtson segítséget a mindennapi kihívások feldolgozásához. A foglalkozások során szó esik többek között a diagnózis értelmezéséről, a viselkedési helyzetek kezeléséről, valamint a szülők érintő érzelmi terhekről is. A résztvevők támogatást kaphatnak abban, hogy jobban megértsék gyermekük működését és saját érzéseiket. A csoport május 13-ától indul, heti rendszerességgel tartják a kórház pszichiátriai és addiktológiai központjában. Különböző hivatások világába nyerhetek betekintést a kaposvári diákok. 40 általános iskolás vett részt a Kaposvári Szakképzési Centrum pályaorientációs programján, ahol a fiatalok gyakorlati foglalkozásokon keresztül ismerkedhettek meg több szakmaterülettel. A korlátok helyett hidak kezdeményezés célja az volt, hogy segítséget adjon a tudatos továbbtanulási döntésekhez. A résztvevők a műszaki állomásokon modern technológiákat próbálhattak ki, bepillantást kaptak a programozás és az elektronika világába, valamint kézügyességüket is tesztelhették a forrasztási feladatok során, írja online. Siófoki cukrász jutott a Magyarország tortája versenydöntőjébe. Lázár Tamás a Dinasztia cukrászda szakembere, az Eprek Hercege nevű tortával került a legjobb 6 közé a rangos megmérettetésen. Írja online, az idei versenyre mintegy 60 alkotás érkezett, közülük választották ki a döntősöket. A siófoki torta friss, gyümölcsös ízvilágra épül, az epret bodza és menta egészíti ki, így különleges, harmonikus kombináció született. A fináléban a résztvevőknek a zsűri jelen létében kell elkészíteniük a tortákat, ahol már nem csak az íz és a megjelenés, hanem a munkafolyamat is számít. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szombaton többnyire erősen felhős időre készülhetünk, de hosszabb, rövidebb időre a nap is előbújhat. A változó irányú szél mérsékelt marad. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap tovább fokozódik a felmelegedés, térségünkben már 25 fok közelébe emelkedhet a maximum. Hétfőtől hűvösebb légtömegek érkeznek, és egyre több felé fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A jövő hét második felében is változékony, gyakran csapadékos idő valószínű, élénkebb széllel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után járunk 9 perccel, és már csak bő 2 hét, és itt a Rádió egy születésnapi fesztivál, május 24-e a dátum, a fellépők között pedig ott lesz Accent is, vele is bulizhatunk majd, aki most az igazi mai slágert hoz, ez a Don't Leave, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111, ez a Rádió egy, szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig Bibi Rexa a folytatásban, aki alig múlt 20 éves, amikor a Fall Out Boys egyik tagja, a basszusgitárosa felfigyelt rá is. Egy közös projektet is indítottak. Azóta pedig tényleg a világ legnagyobb sztárjaival dolgozott együtt. Most épp az oldalán Faithless, Bibi Rexával közösen. Ez a New Religion, itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a hétvégén is folytatódik a játék a Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőjéért, ma déltől egyébként. Hogy mit kell tudni a játékról, mire kell figyelni, mutatok minden részletet most, aztán pedig ezt indítom. Az igazi mai slágerek között Kamrád és a Be Mine a folytatásban mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Margut támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Yo, what's up? This is Mike Posner.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Együttműködést kötöttek az óvodák és a szakképzési centrum. Gyerekek százai sportoltak a Kasi rendezvényén. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Ma estig országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítenek, mondta a rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
2: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készítettek konzervek, említhetném a kekszeket, rizst, valamilyen öntetett, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
1: Gyerekek százai mozogtak a Kasi sportnapján Kaposváron. A Magyar Sportnapja alkalmából tartott programra óvodások és iskolások érkeztek Kaposvárról és a környező településekről. A Városligetben a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 9 szakosztálya mutatkozott be, játékos feladatokkal és sportprogramokkal. A résztvevők több mozgásformát is kipróbálhattak, kajakozhattak a Malomtavon, részt vehettek csapatjátékokban, emellett megismerkedhettek a judóval, az atlétikával, a birkózással, a jégkoronggal, az öttusával és az úszással is, írja a Kaposvár Most. Játékos szakbemutatókkal segítik a gyerekeket Kaposváron. Együttműködési megállapodást kötött a Kaposvári Szakképzési Centrum és a városi óvodák annak érdekében, hogy a legkisebbek élményszerű formában ismerkedhessenek meg különböző szakmákkal, írja a kapos.hu. Az aláíráson Kárpáti Tíme, a alpolgármester elmondta, a város támogat minden olyan kezdeményezést, amely segíti a fiatalok pályaorientációját és továbbtanulását. A program során a gyermekek játékos foglalkozásokon vehetnek részt, amelyeket a szakképzésben tanuló diákoknak tartanak közösségi szolgálat keretében. Szombaton többnyire erősen felhős időre készülhetünk, de hosszabb, rövidebb időre a nap is előbújhat. A változó irányú szél mérsékelt marad. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap tovább fokozódik a felmelegedés, térségünkben már 25 fok közelébe emelkedhet a maximum. Hétfőtől hűvösebb légtömegek érkeznek, és egyre több felé fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A jövő hét második felében is változékony, gyakran csapadékos idő valószínű, élénkebb széllel.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köztük pedig Martin Garrix folytatja, képen amerikai turnét csinál, és egy nagyon menő ötletük volt, minden városban, ahova megy, felállítottak egy telefonfülkét videokamerával felszerelve, nyilván egy spécit, amiben tudták az emberek, hogyha bemennek, akkor üzenhetnek úgy, hogy azokból a videókból a koncerten is vetítenek le. A Giga LED falakon. Nagyon menőn néz ki egyébként, én a Dallas-it láttam. Vagány nagyon. Ez pedig az igazi mai sláger tőle, Martin Garrix és a Butterflies a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázsék rócsója hétfőn startol, minden állomás, minden info jön most, aztán pedig ez a nagy kedvenc indítja a következő zenei órát. Lady Gaga és az Abrakadabra pár perc és hozom is itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, ittattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a te

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mestergut virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rócsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Az izgalmas újdonságoknak, a legendás sikerműsoroknak és a népszerű műsorvezetőinknek köszönhetően a TV2 negyedik, a TV2 csoport pedig már ötödik éve piacvezető főműsoridőben. Köszönjük nézőink és hirdetőink bizalmát!
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Reklámot hallottak.
5: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma van a Magyar Fagyi napja. Bírók és ügyvédek találkoztak Kaposváron. Lezárják a Nagypiac parkolóházát a Tour de Hongrie miatt. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ma van a Magyar Fagyi napja. Ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Tudtuk meg Nebahaj Vandától, a szervező Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
2: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylaltnak igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a Magyar Fagylalt napja. Ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak. Olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja. Mindamellett meg az együttlét, a barátság és a család ünnepe is.
1: Kaposvár adott otthont a hazai jogász élet egyik kiemelt szakmai rendezvényének. Megtartották a 32. Kaposvári jogi beszélgetések program sorozatát, amelyre az ország több pontjáról érkeztek bírók, ügyészek, ügyvédek és jogi szakemberek. A kétnapos eseménynek a Városháza díszterme adott helyet, írja a Vármegyei Napilap portálja. Az előadásokon a jogbiztonság, az igazságszolgáltatás működése, a bírói felelősség és a jogértelmezés kérdései is szóba kerültek. A program sajátos idén is a közvetlenebb hangvételű szakmai beszélgetés volt. Az eseményen több ismert jogi szakember és intézményvezető is előadást tartott. Ideiglenesen lezárják a kaposvári Nagypiac parkolóházát a Tour de Hongrie rajtjához kapcsolódó szervezési feladatok miatt. A korlátozás május 15-én délután várható, közölte a Kaposvár most. Az intézkedés az új piac tér és a környező utcák forgalmát is érinti, mivel a nemzetközi kerékpárverseny útvonala itt halad. Az autósokat arra kérik, hogy ebben az időszakban más parkolási lehetőséget válasszanak és készüljenek ideiglenes forgalmi változásokra. A közlekedést a rendőrség irányítja majd. Szombaton többnyire erősen felhős időre készülhetünk, de hosszabb, rövidebb időre a nap is előbújhat. A változó irányú szél mérsékelt marad. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap tovább fokozódik a felmelegedés, térségünkben már 25 fok közelébe emelkedhet a maximum. Hétfőtől hűvösebb légtömegek érkeznek, és egyre több felé fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A jövő hét második felében is változékony, gyakran csapadékos idő valószínű, élénkebb széllel.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 11 perce járunk már 7 óra után, és ha már elindult volna a játékunk, akkor a következő dalnál kellene 10-ként telefonálni. Ma is keressük ugyanis azokat a fellépőket, azokat a világsztárokat, akik jönnek a Rádió 1 születésnapi fesztiválra május 24-én. Exen például ilyen, aki a következő dalban érkezik, Tóth Gabival, a Sugar Daddy-t hozom. A játék pedig ma déltől indul, szóval

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, egy érzelmes dal után pedig egy érzelmes hangú előadó Ray Dalton, egyenesen Amerikából egy szuper popzene, ami ahogy elnézem a slágerlistás teljesítményét, sokáig velünk lesz, és ez egy jó hír. Ray Dalton, Blood Running, ezt indítom a rádió egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Támogató csoport indul autizmussal érintett gyermekek szüleinek. Pályaorientációs programot szervezett a Kaposvári Szakképzési Centrum. Marad a kellemes idő. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Támogatócsoport indult autizmussal érintett gyermekek szüleinek Kaposváron. A Vármegyei Kórház új kezdeményezéssel segíti azokat a családokat, ahol autizmus spektrumállapottal élő gyermekeket nevelnek, írja az intézmény közösségi oldala. A program célja, hogy biztonságos, elfogadó közegben nyújtson segítséget a mindennapi kihívások feldolgozásához. A foglalkozások során szó esik többek között a diagnózis értelmezéséről, a viselkedési helyzetek kezeléséről, valamint a szülők érintő érzelmi terhekről is. A résztvevők támogatást kaphatnak abban, hogy jobban megértsék gyermekük működését és saját érzéseiket. A csoport május 13-ától indul, heti rendszerességgel tartják a kórház pszichiátriai és addiktológiai központjában. Különböző hivatások világába nyerhettek betekintést a kaposvári diákok. 40 általános iskolás vett részt a Kaposvári Szakképzési Centrum pályaorientációs programján, ahol a fiatalok gyakorlati foglalkozásokon keresztül ismerkedhettek meg több szakmaterülettel. A korlátok helyett hidak kezdeményezés célja az volt, hogy segítséget adjon a tudatos továbbtanulási döntésekhez. A résztvevők a műszaki állomásokon modern technológiákat próbálhattak ki, bepillantást kaptak a programozás és az elektronika világába, valamint kézügyességüket is tesztelhették a forrasztási feladatok során, írja a Sonline. Siófoki cukrász jutott a Magyarország tortája verseny döntőjébe. Lázár Tamás a dinasztia cukrászda szakembere, az Eprek Hercege nevű tortával került a legjobb 6 közé a rangos megmérettetésen. Írja a Sonline, az idei versenyre mintegy 60 alkotás érkezett, közülük választották ki a döntősöket. A siófoki torta friss, gyümölcsös ízvilágra épül, az epret bodza és menta egészíti ki, így különleges, harmonikus kombináció született. A fináléban a résztvevőknek a zsűri jelen létében kell elkészíteniük a tortákat, ahol már nem csak az íz és a megjelenés, hanem a munkafolyamat is számít. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szombaton többnyire erősen felhős időre készülhetünk, de hosszabb, rövidebb időre a nap is előbújhat. A változó irányú szél mérsékelt marad. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap tovább fokozódik a felmelegedés, térségünkben már 25 fok közelébe emelkedhet a maximum. Hétfőtől hűvösebb légtömegek érkeznek, és egyre több felé fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A jövő hét második felében is változékony, gyakran csapadékos idő valószínű, élénkebb széllel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsik rócsója pedig már hétfőn indul, de nagyon-nagyon fontos délutáni rócsóról beszélünk. 4 órától minden helyszínen live mix, 5-től pedig 8-ig Balázsik. Először Győr, Széchenyi tér, aztán Sopron várkerület, majd Szombathely főtér, Dunaújváros városháza tér és Debrecen Kossuth tér. Ezeken a helyszíneken hétfőtől péntekig Balázsik, az igazi mai slágere pedig megállás nélkül. Most Taylor Swift és a The Fate of Ophelia itt a Rádió 1-en.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak pár perc és Balázsék jönnek a Balázsék Weekenden, jövő héten pedig startul a Roadshow-juk. Viszont nagyon fontos, hogy ma is lesz játék. Délután, ha meghallunk egy előadót, aki élőben fellép a világszárok közül a Rádió egy születésnapi fesztiválon május 24-én, akkor hívni kell minket 0620-311-111, lehetőleg 10-ként mondani a Rádió esztogent is, ez páros belépőtér. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc, Skygo-tól és One Republic-tól, amit indítok, a Chasing Paradise. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Buda

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
4: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Reklámot hallottak.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Modino Home. Bútorszalon, az elbűvölő elegancia, a tapintható minőség, a kényeztető kényelem szerelmeseinek. Ünnepeld velünk harmadik születésnapunkat május 9-én. Számtalan akcióval, meglepetéssel és nyereménysorsolással várunk mindenkit. Kaposvár, Kaposrét sor 1. Modino Home, ahol az álmok valóra válnak.
9: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen a Petőfi tér 2-3 szám alatt a Szarvasi üzletházban a Spár felett.

0: Lalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Együttműködést kötöttek az óvodák és a szakképzési centrum. Gyerekek százai sportoltak a Kasi rendezvényén. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Ma esti országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítenek, mondta a rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
3: Bármilyen hűtést nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készétel konzervek, említhetném a kekszeket, rizst, valamilyen öntetet, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
2: Gyerekek százai mozogtak a Kasi sportnapján Kaposváron. A Magyar Sportnapja alkalmából tartott programra óvodások és iskolások érkeztek Kaposvárról és a környező településekről. A Városligetben a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 9 szakosztálya mutatkozott be, játékos feladatokkal és sportprogramokkal. A résztvevők több mozgásformát is kipróbálhattak, kajakozhattak a Malomtavon, részt vehettek csapatjátékokban, emellett megismerkedhettek a judóval, az atlétikával, a birkózással, a jégkoronggal, az öttusával és az úszással is, írja a Kaposvár Most. Játékos szakbemutatókkal segítik a gyerekeket Kaposváron. Együttműködési megállapodást kötött a Kaposvári Szakképzési Centrum és a városi óvodák annak érdekében, hogy a legkisebbek élményszerű formában ismerkedhessenek meg különböző szakmákkal, írja a kapos.hu. Az aláíráson Kárpáti Tíme, a alpolgármester elmondta, a város támogat minden olyan kezdeményezést, amely segíti a fiatalok pályaorientációját és továbbtanulását. A program során a gyermekek játékos foglalkozásokon vehetnek részt, amelyeket a szakképzésben tanuló diákoknak tartanak közösségi szolgálat keretében. Szombaton többnyire erősen felhős időre készülhetünk, de hosszabb, rövidebb időre a nap is előbújhat. A változó irányú szél mérsékelt marad. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap tovább fokozódik a felmelegedés, térségünkben már 25 fok közelébe emelkedett a maximum. Hétfőtől hűvösebb légtömegek érkeznek, és egyre több felé fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A jövő hét második felében is változékony, gyakran csapadékos idő valószínű, élénkebb széllel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a

0: első. Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék Weekend.
1: Idős bácsi, aki lövöldözött, megvan? Hát beszéljünk róla egy fél maratot. Hát nagyon szeretjük a történetet idézőjelesen, de hát ez annyira abszurd és annyira rotesz, hogy erre azért muszáj beszélni. Ugye nyugdíjas bácsi üldögélt az erkélyén, ugye? És hát nem volt semmi probléma. Arra repült egy madár.
2: Itt a kávéját.
1: Itt a kávéját az öreg kis nyugdíjas bácsi. Arra repült egy galamb. De ez a galamb aztán ott nekiállt egy kicsit ott a turbékolni, meg hát hogy is mondjam csak.
2: Ha meg mit csinál a galamb ugye a turbékoláson kívül? Mit szokott még csinálni?
1: Össze-vissza szarja ott a dolgokat.
2: Úgy van. Hova szart?
1: Hova szart? Hát rászart a bácsinak az erkélyére. Mi történt, ugye?
3: Felbosszantotta magát?
1: Felbosszantotta magát a bácsi. Felbosszantotta magát a bácsi, ugyanis a galamb volt olyan gonosz, hogy összetojta a nyugdíjas bácsi kocsiját.
2: Fölháborító.
1: Egy átlag kis nyugdíjas mit csinál? Szór neki morzsát, megmérgezi, hozzávágja a papucsát, ne adj Isten káromkodik, esetleg a csirke farhátból megmaradt nyesedéket.
3: Hogy soros bérem.
1: Igen, meggyanúsítja, hogy soros bérem, és azt mondja, hogy háború. És hozzávág valamit. Tehát ez a nyugdíjas bácsi, ezt kemény fából faragták, ő megjárt a Dél-Koreát, Észak-Koreát, Vietnámot, nagyon sok mindent.
2: Benne vannak még a régi emlékek.
1: Így van, azért a donkanyarból megjárta a második világháború, talán még az első világháború is ott volt. Fogott egy puskát.
3: Mennyire kell zéró toleranciának lennie benned ahhoz, hogy ez megtörténjen? Ő milyen lehet a Lidl-ben, akkor kicsit tovább kell sorban állni?
1: A bácsi elé nem akarsz beállni a sorba sem.
3: Látni akarom a kommentjét, ami Facebookra szokott írni, jó? Csak az ideg állapot miatt.
1: Fogott egy puskát, és lövést adott le a lőfegyver. Figyelj, zseniális történet. Lövést adott le a lőfegyverből a nyugdíjas a szemközti ház második emeleti lakásban élő felesége mellett. 671 éves B. János, ugye, hát leadta a lövést, ami ezt a kis galambot nem találta el, mert ez a turpis kis, okos kis galamb, ez túljárt a nyugdíjas, ez megugrott és elrepült.
2: Hát viszont... B. János célzási képességei már nem egészen olyanok, mint régen.
1: B. János már nem úgy lő, mint a harmadik dandárban a második világháború, amikor harcolt ugye a németek ellen. Fogta magát, és az a lövedék úgy gondolt, hogy becsapódik inkább az alvó gyerekek közé egy óvodába.
3: Szeretném képzelni?
1: Nem hiszem.
2: Jani bátyám, gratulálunk.
1: Jani bátyám, mi az Isten történik magukra, hogy már Jani bátyám. Elhiszitek ezt a történetet?
3: Délutáni vagy a óvodában, délutános vagy, tudod, hogy járkász, már végre aludtak a kis taknyos kölykök, tudod?
1: Igen, végre csönd van.
4: Ezsi, Józsika is alszik.
1: Azt minden ember.
4: Kati, aludjál, Kati! Látlak, Kati!
1: És ezzel
2: csak... Jó, Nidi, lőnek!
1: Megérkezik a lövedék. Igen. Azt mondta a nyugdíjas bácsi. Száldogált a galamb ide oda, rászart az autójára, ekkor odalőttem, de nem találtam el, sajnos a fa túloldalán lévő óvodába ment be a golyó. Erről egyébként csak akkor értesült, amikor nem sokkal később a rendőrök felkerestek. Hát figyelj az öreg, a szenzációs. Belőtt az óvodába, nem találta senkit a lövedék, kijöttek a rendőrök, nyilván azonnal falhoz állították, kiszedték, megbilincselve távozott. Letartóztatását kezdeményezték, az ügyészség nem látta indokoltnak, így elengedték B. János.
2: De kedvesek.
1: Elengedték.
2: Honnan tudta az óvoda, hogy honnan jön a lövés? Látták B. Jánost fegyverrel a kezében?
1: Egyébként ez egy jó kérdés.
2: Vagy ilyenkor kijön egy hogy hívják ezeket?
3: Lehet, hogy gyakorlatozni az előkertben.
1: Igen, B. Jánosnak már híre volt Solymáról, hogy néha lemegy a játszótérre, és beleenged néhány lövést a homokozóba.
3: Én látom magam, hogy így gurul a fűben. Tudjátok, hogy ez egy ilyen légkiskával.
1: Igen, egy cigivel a szájában.
3: Igen.
1: Ott van meg János bácsi, előjött.
3: Na, és szerintem ez van, hogy tudták róla, hogy ilyen, meg amúgy vannak jelek, tehát hogy alapból szerintem, aki szereti az ilyesmit, annak gyakran vannak terepmintás cuccai, tehát terepmintás nadrág.
2: Hogy jössz rá, hogy kilőtt be az óvoda ablak?
3: Igen. Hát, alapból nem látják őt akkor sem, amikor terepmintásban van. Tehát, hogy látod, de nem látod, mert ugye beolvad a környezetébe, meg tudod, hogy olyan a terasza, és hogy tudod, ilyen katonai hálóval van.
2: Átszázó háló.
3: Átszaháló.
2: És megcsillant a távcsövön a fény.
3: Ezért szerintem, hogy van olyan kocsin, ilyen, tudod, ilyen matrica, hogy nem
2: fegyver
3: tudom,
2: az autóban.
3: Fegyver az autóban, vagy vadisznó halva jó, vagy valami hasonló. Biztos, hogy... De nézd csak, hogy milyen fit.
1: Ott van fit, ott állítja elő a rendőr, nézd meg.
3: És rendőr. Igazán volt, nézd milyen színű ruhája.
1: Nézd, terepszínű ruhába a bácsit éppen előállítják ugye a rendőrök.
3: Miért vagyok egy jós, egy látnok? Miért?
1: De nagyon durva, hogy megmondtam, hogy az alvó óvodások közé nyitott ablakon becsapódott a lövedék. Figyelj! Tehát azért az elég kemény. Tehát, hogy az...
3: Nekem volt néppisztolyom gyerekkoromban, természetesen. És
2: nem is volt kérdés.
3: Ez volt ilyen galambholokauszt, és a lényeg, hogy légpisztolyom is volt, meg startpisztolyunk is volt, nem tudom miért, apukám hozta Csehszlovákiából, és mindig a garázs ajtóra lőttünk, mert arra tettünk fel egy izét, és akkor...
1: És ezért... akkor az, igen, de az nagyon gyerekként az óriási élmény.
3: Óriási élmény, olyan légpisztolyom nem volt, ami ekkora hatótávolsága át tudott volna törni egy üveget.
1: Tehát, de ott van a fotó, azért nézd meg, itt azért komoly golyók is vannak, nem értette hozzá, hogy mi ez. Azt egy galambot akartam megriasztani, valóban nem is az volt a célom, hogy meglőjem el tajám, csak hogy menjen el a házunk előtti fáról. Sajnos sok gondot okoznak, egy héttel ezelőtt borzasztóan összepították az alatt a parkoló kocsimat. Érted? Kiállt az erkén és elkezdett galambra lövöldözni.
3: Tehát kettő lehetőséged volt, hogy ne szarják össze a kocsidat. A. Veszel egy ponyvát 1500 forintért a Mömaxba.
1: B. Lövöldözni kezdesz.
3: B. Szerzel magadnak egy légpuskát. És elkezdett lövöldözni.
2: A ponyva nem jó, mert azt állandóan levenni, föltenni, és a ponyva is szaros lesz. Hova teszed a galambszaros ponyvát?
3: A galambra.
2: De a galamba fenn van a fán.
3: Akkor
2: tegyél
3: ponyvát a fára. Tessék.
1: Egészen elképesztő. Az öregtől elvettek egy csomó töltényt, fegyvert, kis lövedéket, nagy lövedéket. Tehát az öreg azért Rambó volt. Bocsánat.
2: Várjál már.
3: Azok ott vadászfegyverek.
1: A lakásban több puskát is találtak. Távcsövese volt az öregnek. Figyelj, az öreg zombitámadás és harmadik világháborúra készült. Távcsöves, rendes vadászpuska, sörétes, itt minden van.
3: Ez egy embertípus. Ő azért vett magának lépuskát, mert tudta, hogy azért nagyon elkapnák, hogyha ezzel lő neki a galambra, de valójában ezzel akart kilőni a galambra.
1: 4 vadászlőfegyver, 1 légpisztoly, kiderült, hogy a férfinak van fegyvertartási engedélye. Először tagadta, hogy őlött volna a légpisztolya, de később beismerte. A gyerekek egyébként nagyon megijedtek, de örültek, hogy senki nem sérült meg.
3: Talás.
1: Elhiszem.
2: Az ez kemény.
1: Azért ez nagyon kemény.
3: Rendőrség. Haló, jó napot.
1: Tessék.
3: Jó napot. Kérem, jöjjön ki.
1: Mit csináljunk?
3: Úgy tudom, hogy önnek van fegyvertartási engedély, igaz ez?
1: Nincs. Nem tudom, miről beszél.
2: Nincs is fegyverem,
1: és nem is élőttem arra a galambra.
3: Itt ez a kitömött vaddisznó a ház előtt, hogy ez az öné?
2: Nem.
1: Tudja, mi a dolog? Rohadjanak meg azok a kis gyerekek az óvodában. Oda akartam belőni.
3: Hogy kérdezz meg, a fregolin, ezek a terepintásúak, ezek az öné?
1: Igen, ez a célkereszt a kocsiján.
3: Igen. János, kérem, jöjjön. Kérem, miért csinálsz?
1: A felesége fejére rajzolt érted. Tényleg az öné.
3: A felesége miért van álcahálóban, kérem?
1: Igen, miért kell rohangálni a cikcakos irányba a játszott éren a feleségének egy álcahálóval, János? Ezt meg tudja magyarázni?
3: Miért van a postaládájáról, vagy stüsszivadász?
1: Igen, évek óta háborús vészhelyzetben vagyunk, az öreg készült. Készült
2: tényleg.
3: Igen. Jó ég. Szerintem ilyen prepper is lehet amúgy, nem érzitek? Hogy van egy biciklitárulója megraf a konzervekkel?
1: Biztos vagyok benne, hogy ott komoly víz és élesztő és WC-papír készletek voltak felhasználva, vagy felhalmozva, igen.
3: És itt tudós így röhöng, és az óvodában az óvodások ugyanígy tudod egy kis fegyverekkel.
1: Lőnek vissza, igen.
3: Ez egy régi konfliktus.
1: Igen. János bácsi csak a kicsik vashiányát próbált orvosolni.
3: De akkor miért ólommal?
1: Feltette felhőbe, onnan beesett az óvodába.
2: Képzeld el, hogy altatod a gyerekeket másnap? Nem fognak belőni, aludjatok nyugodtan.
1: De leesik, hogy belőnek? Tehát valami puffi-puffa, összetörik egy üveg, vagy neki valami, leesik, hogy belőttek. Csak még lehet, hogy betört egy ablak, nem tudom, hogy jöttek rá az óvónők. Nem lehet, hogy lejönnék rá, most ide belőne valaki.
3: De miért engedték haza másnap?
1: Egyébként ez egy jó kérdés.
3: Hogy belőtték hát, gondolom, látták, ablakát.
1: Látták, hogy ártalmatlan. Van fegyverviselése, rájötték galambra.
2: Ez azért, érted, ez egy nem átgondolt cselekedet volt, és akkor óvatosan fogalmaztam, ő nem az óvodába akart szegény belőni, csak hát ugye útba esett.
3: Szerintem kéne egy racionális büntetés ilyen esetekre, és az lenne, hogy egy fecskében állítsák ki az óvoda előtt, és az óvodások kapjanak egy pinball puskát. Igen, és meg kell büntetni a bácsit, hogy pontosan tudnia kell, mi a szitu.
1: Menza, olyan régen beszéltünk, iskolai kaja, nem tudom, olvastátok-e, komoly változások vannak, kíváncsiak vagyunk, drága szülők, ki, hogy értékeli a változásokat, jön-e a gyerek úgy haza, hogy anya, finom volt a kaja, érzem a változást, mert hogy állítólagosan, ugye az van, hogy tavaly február óta ugye új előírások szerint étkezik, mint egy 1,2 millió hazai bölcsődés, óvodás és általános középiskolás. Van egy csomó változás, ami elindult a hazai közétkeztetésben, és most találtunk egy cikket, ami arról szól, hogy elemzi ezeket a változásokat, megmondja, hogy még mi vár ránk 2028-ig, de hogy a gyermekeink majd finomabb ételeket fognak enni, AB menüből választanak, salátabár, gyümölcsbárból választanak.
3: Ez a lányos úriában így van.
1: És hogy
2: van vitaminbárotok.
1: Jobb helyeken már AB menü és vitaminbár és gyümölcsös pult is várja a gyerekeket.
3: Supermenza, úgy hívják.
1: Supermenza, ez a Supermenza, így van.
2: Jó, de a
1: Supermenza program.
2: Piskóta kockát nem vehetik
3: azt
2: el tőlünk. Vinni
3: kell. Már most beviszed magadnak. Nagyon-nagyon jó, figyelj, nagyon jókat mesélnek a menzáról.
1: Azt mondják, igen, hogy növekszik az étkezők száma az AB menü választással. A közétkezhetés szövetske azt, hogy a beérkezett adató alapján sokkal inkább nőtt a helyi menzán ebédelők, csökkent az ételmaradékok száma, kialakultottak vitaminpultokat, két vagy háromféle kínálatból várhozhatnak a gyerekek. Ez tényleg, ez működik? Ez nem csak egy-két kiemeltebb, jobb állapotú, vagy magániskolában van?
3: Teljesen állami, így izé, és az volt
1: és egy AB menüje van.
3: Igen, AB menüje van, plusz, tehát az van, hogy nem is, tehát mindenből lehet választani, mert ilyen ki van téve, rendesen svéd asztal van gyakorlatilag. Van hideg-meleg pult, van salátabár, és akkor próbálni kell hatni rájuk azért, mert ugye, ha rajtuk múlnak, akkor csak köreteket ennének a gyerekek. Igen, ez is csak köretből, ha még lehet. És akkor nagyon aranyosan megbeszélték az osztályfőnökök velük, hogy akkor mindent kóstoljunk meg, ha már van rá lehetőség, és elkezdtek a gyerekek salátákat enni.
2: És vagy nem, magától... de ő maga dönt.
3: Magának veszik ki a kis tányérjára a mennyiséget, meg azt, hogy mit akar enni.
2: Nem az van, hogy a fehér cipős kivágott orrú cipős konyhát.
3: Ők azért ott csirkálnak, ott csirkálnak.
2: Jó, azért
1: 62-es bicepszel.
2: És akkor oda csapta a tányérra a finom főzeléket, kaptál egy vállalhatatlan fasírtot rá, és most már nem adják, hanem a gyerek dönt.
3: Igen, állnak sorba a kis tálcákkal, oda megy magának, szed, megvárják egymást, nézik, hogy ki mit szed, akkor elindul egy ilyen egészséges versengés, hogy jó, hát ne, hogy már neked több legyen, másfajta legyen, izé. És aztán pedig ugye nem nincs annyi maradék, tehát hogy annyit eszik meg, amit a szemek kíván. Nyilván ezt meg kell szokniuk, van egy ilyen átmeneti időszak. A másik, hogy ott vannak azért a konyhai asszisztensek, nem tudom mi a nevük, akik segítenek nekik, ha baj vagy elfogy valami, vagy egyáltalán cukik, nagyon jól megy.
1: Csökkentették a sóbevitelt, ugye ez WHO vonatkozás, legalacsonyabb határértéket csak 28 szeptemberétől kell majd alkalmazni. Azt mondják, hogy 50-70%-kal csökkenteni kell még a jelenleg megengedett sóbevitel maximumát, de hogy így is folyamatosan nő az ott kajálók száma, és javul a közétkezetés. Nálunk nincs ilyen, egyféle étel van, a zöldséggyümölcs kimerül az almalében és a zöldbab főzelében, ezt Évi küldte nekünk. A lányom 4/4-es, nincs AB menü, ha nem eszik levest, nincs repeta, hogy azzal lakjon jól, és a főmenü megmaradjon a konyhásoknak. Aha! Nem eszi meg a leves, nem kap előételt, hogy azt aztán elviszik a konyhás néni.
3: A leves amúgy ez a legdurább dolog, amit szoktak csinálni a menzán, nem? Tehát, hogy azok ott nagyon el tudnak szabadulni. Az egy
1: igen.
3: Ilyen, olyan, mint egy ilyen jósgömb, hogy ahogy belekanalazol, akkor tudod meg, hogy mi vár rád valójában.
1: De hogy azért ez egyébként mennyire kulturált, hogy lenne egy ilyen salátabár nekik tényleg, hogy ez a szupermenze megvalósulna, hogy az AB menü választás. Tehát azért ez egy nagyon klassz dolog lehetne ez, hogy kicsit több ráfordítással, kicsit gondosabb előkészítéssel nem kéne sokat hozzátenni, valószínűleg, hogy egy kicsit jobb minőségű ételeket tegyenek a gyerekek. Tehát ez nem azt jelenti, hogy háromszoros árára menne föl. Mi volt a legutáltabb, mi volt a legkedvesebb? Tessék, mindenki mondhat egyet. Amit megláthatod, és azt mondod, hogy fúj, undorító.
3: Úristen, nekem...
1: És amit azt mondod, úristen, de jó, ez van, ezt nagyon szívesen. Egy régi klasszikus menzakaja. Tessék, én tudok egy kezdem a paradicsomos káposzta, rüheltem mindig. Tehát azt megláttam, elkeseredtem, borzasztó édes volt. Úszott egy ilyen paradicsomos lében, és adtak hozzá valami cipőt a belső hús. Az borzalom volt.
2: Szerencsés volt, hogy hús is volt hozzá.
1: Hát jutott hozzá valami.
2: Fecnik voltak beleszaggatva.
1: Fecnik beleszaggattak.
2: Húsból. Viszont nálunk két hetente a középiskolában pénteken az
1: bélszíroló.
2: Nem. De az is volt.
1: Bélszíroló. Nem volt benne bélszín.
2: Úristen, de jó volt.
1: Bélszíroló.
2: Nincs meg.
1: Hát egy ilyen kis húsrúdnak álcázott bélszín, 1% bélszín.
2: Ez a szocializmusnak egy fantasztikus terméke. Fagyasztva árulták, olyasmi, mint a hotdog virsli, csak kicsit rövidebb és kicsit fel van duzzadva, és erre azt írtak, hogy bélszínroló, és az tette igazán kívánatosan, hogy te bélszínt eszel. A bélszín tartalma 0,001.
1: Semmi nem volt benne.
2: Egy volt?
3: Igen. És a roló szavak, amik legyenek
1: ezt. Roló volt a neve.
3: Rolónak hívják, ez egy dolog, de hogy bél, ez egy bélroló.
2: Ha visszajövünk a izéről, a kitelepülésről, hozok neked,
3: nem érdekel.
2: Nagyon finom. Nagyon finom.
3: Elmondom, mi volt a prémium étel.
1: Na, mi volt a prémium, tessék.
3: És mai napig szoktam rá gondolni, az darált főtt marhahús volt.
1: Igen.
3: Ledarálták, hogy ilyetok itt érnézének tűnjön.
1: Metszószal.
3: Metszószal, főtt krumplival.
1: Az egyébként egy jó kaj volt. Összenyomtam mindig a krumplit, és kicsit így beleforgattam a metszószba. A hús nem bírtam megenni, mert nagyon rágós volt, de
3: nem,
1: a metszósz...
3: Azért ledarálva, hogy ne kelljen rágnod.
1: Ja, ledarálták nektek?
3: Le volt darálva, úgyhogy megfőzték, és nem ledarálták.
1: Vagy arra akarni előre megrágtak.
3: Valaki valaki megrágta.
1: Tehát 10 óra, hogy bement, megrágta.
3: És a sóskaszósz ugyanebben a konstrukcióban.
1: Egyébként a sóskaszósz krumplival jó volt.
3: A cukros sóskaszósz krumplival.
2: A jó az nem ilyen.
1: Összenyomott krumplival, ilyen folyékony sóska, kicsit cukrosan. Én azt adtam, én azt szerettem.
3: Igen, az nagyon, az rendesen, az igen, egy umami volt akkor.
2: Én a leveseket gyűlöltem.
1: Mindegyik leves szar volt. Nem volt olyan leves, ami jó volt.
2: Semmi nem volt benne, a húsleves, azt tudtad, hogy valami kettő darab ilyen vegeta volt. De leges volt,
3: aminek tudjátok, hogy a megyek neki ki volt magozva, és azért úgy olyan volt, hogy ilyen szárnya lenne.
1: Igen, és a habarás az kicsit így összeállt ilyen darabokba a tetején. Az volt. Jó, de azért, amikor tejbegríz volt kakaóporral, azért akkor azt mondtad, hogy van élet. Van élet a halál után. Tehát azért háromszor álltál sorba, egy kicsit citromízű tejbegríz, finom, hamis kakaóporral a tetején.
3: De legrosszabb az a sárga borsó főzelék volt, amit szintén ledaráltak, és arra rácsöpögtettek szaftot, tudod, ilyen
2: három hússal,
3: és akkor az, ahogy az olaj, így mint egy ilyen, nem tudom, mint egy ilyen...
2: Zsír volt az kicsim.
3: Igen. Szerintem az olaj,
1: olaj volt. Mennyire durva, hogy annyira megmaradt, hogy íz szinten érzed. Tehát, hogy tényleg azért azt etted,
3: meg
1: olyan trauma volt.
3: Igen,
1: bementél a konyhába, és érezted a műanyagtálca, a pohár, a kaják illata. Tehát azért milyen szenzoros, tehát hogy érzed, hogy az emlék a szagformájában megmaradt ízformájában?
3: A szaga, tudod, a hideg fémszag.
1: Igen. Nálunk csak undokkonyhás nénik voltak, tényleg 62-es bicepszel, kézzel fogták a húst, dobták be a tányérba, nem szórakoztál, adták, repete
3: tudom,
1: nem volt.
3: Tudom, voltak, mint Tony Soprano. Olyanok voltak, mint Tony Soprano, csak nőben.
1: Igen.
3: Hátul álltak mindig, és akkor ment az ilyen bullying a gyerekeknek, meg egymásnak is folyamatosan húzták a bajszát.
1: És nagyon nagy szatyrokkal mentek el mindig 3 órakor. Nem akarom őket meggyanúsítani, de ők nyilván elvitték a maradékot. Olyan szatyrokat pakoltak ki, hogy abból egy állatkertet meg lett.
2: Ott, gyönyörű disznók nőttek abból a moslékból. Igen. Akkor még lehetett moslékkal letetni.
1: Jó, mondok egy extra, tessék, nagyon sok csoki krémmel, piskóta kocka. Végén elfogy a csoki krém, és már csak a száraz piskóta marad, ezért beosztod a csoki krémet, hogy maradjon végig. Mekkora kaja volt?
3: Igen, nem volt.
1: Nem volt ilyen?
2: Nem volt.
1: Piskóta kocka csoki krémmel.
3: Nem volt, teljesen értetlen állok a helyzet.
1: A legklasszikusabbat hagytátok ki.
3: Mi lett volna velem, ha lett volna?
1: Nagyon kevés csoki pudingot adtak hozzá, ezért az eleje kánál volt, a végén már csak a száraz piskóta maradt.
2: Hát egy ilyen krém, egy ilyen öntet. Kakaós ízé, össze volt hideg vízzel.
1: Igen.
2: Persze, nem volt abban se puding, se...
1: Hát azt én képzelem hozzá csak,
2: hogy... A csokoládét életében nem látott, haver. Az a legrosszabb minőségű kakaópor volt,
1: csoki nem
2: kicsit
1: volt
2: fölhúzva vízzel.
1: Csoki nem volt benne, igen. De azt én nagyon-nagyon szerettem, az nagyon jó volt.
3: Ami megmaradt még a torpedó szendvics a büféből. Az volt, amikor már felsős volt, és volt dufi.
1: Az nem tudom, mi
3: volt. Az egy fényes, ilyen hosszú kifli formájú, olyan, mint egy baguette, csak ilyen nagyon rossz minőségű lisztből készült, az ilyen fehér lisztből, és a teteje tojásosan meg van kemve, ahol beraknak egy vajat, sonkát, sajtot, meg uborkakarikákat, és az összesütik. És
2: akkor... Hát te azért elég menő helyre jártál.
1: Egyébként igen. Ez egy farizeres zsömle volt, meg tej. Igen.
3: Na, de ez a büfé volt, ez nem a menza, ez a büfé. És akkor ez volt már az alternatíva, akkor nem büféztél, nem menzáztál, büféztél.
2: Ez volt a csúcs.
1: Mondok még egy nagyon undorított, grízes tészta, egy pici ízzel a tetején, lehetted a lekvárt, ami nem lekvár volt, igen. És üres grízes tésztát tettél, kicsit megsóztad, ha nagyon ilyes voltál. Mi volt a grízes tészta, micsoda? Az kitalálta ki? Az hogy az lehet megetetni 10 évig a gyerekekkel? De nem lekvár volt, íz volt íz a tetén, volt. És egy nagyon pici, úgyhogy gyorsan fogjon el, és üres grízes tésztát tegyél.
0: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom már, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kaposvárra érkezik a legendás musical, a padlás, varázslat, humor és felejthetetlen dalok az egész családnak. Május 10-e Kaposvár Szivárvány Kultúrpalota. Jegyek pannonvárszínház.hu.
3: Modino Home. Bútorszalon az elbűvölő elegancia, a tapintható minőség, a kényeztető kényelem szerelmeseinek. Ünnepeld velünk harmadik születésnapunkat május 9-én. Számtalan akcióval, meglepetéssel és nyereménysorsolással várunk mindenkit. Kaposvár, Kaposrét sor 1. Modino Home, ahol az álmok valóra válnak.

0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: a Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
2: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Ma van a Magyar Fagyi napja. Bírók és ügyvédek találkoztak Kaposváron. Lezárják a nagypiac parkolóházát a Tour de Hongrie miatt. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ma van a Magyar Fagyi napja. Ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Tudtuk meg Nebahaj Vandától, a szervező Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
4: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylaltnak igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a Magyar Fagylalt napja. Ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak. Olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja. Mindamellett meg az együttlét, a barátság és a család ünnepe is.
3: Kaposvár adott otthont a hazai jogász élet egyik kiemelt szakmai rendezvényének. Megtartották a 32. Kaposvári jogi beszélgetések program sorozatát, amelyre az ország több pontjáról érkeztek bírók, ügyészek, ügyvédek és jogi szakemberek. A kétnapos eseménynek a Városháza díszterme adott helyet, írja a Vármegyei Napilap portálja. Az előadásokon a jogbiztonság, az igazságszolgáltatás működése, a bírói felelősség és a jogértelmezés kérdései is szóba kerültek. A program sajátos idén is a közvetlenebb hangvételű szakmai beszélgetés volt. Az eseményen több ismert jogi szakember és intézményvezető is előadást tartott. Ideiglenesen lezárják a kaposvári nagypiac parkolóházát a Tour de Hongrie rajtjához kapcsolódó szervezési feladatok miatt. A korlátozás május 15-én délután várható, közölte a Kaposvár most. Az intézkedés az új piac tér és a környező utcák forgalmát is érinti, mivel a nemzetközi kerékpárverseny útvonala itt halad. Az autósokat arra kérik, hogy ebben az időszakban más parkolási lehetőséget válasszanak és készüljenek ideiglenes forgalmi változásokra. A közlekedést a rendőrség irányítja majd. Szombaton többnyire erősen felhős időre készülhetünk, de hosszabb, rövidebb időre a nap is előbújhat. A változó irányú szél mérsékelt marad. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap tovább fokozódik a felmelegedés, térségünkben már 25 fok közelébe emelkedhet a maximum. Hétfőtől hűvösebb légtömegek érkeznek, és egyre több felé fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A jövő hét második felében is változékony, gyakran csapadékos idő valószínű, élénkebb széllel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na mi van, gyerekek, ez mi ez a hajóút? Olvastátok, hogy elmész így, hogy a Kanári-szigetek felé egy kicsit hajózgatszott, és akkor azt mondják, hogy akkor aztán itt hantavírus járvány? Hantavírus? Komolyan tudsz venni egy ilyen vírus, aminek az a neve, hogy hanta?
1: Alapból elkezdesz rajta röhögni.
0: Hantavírus van egy hajón, és hát ugye az van, hogy ezek elindultak valóban a Zöldfoki-szigetekről, vagy Zöldfoki-szigetekhez, és hogy kettehárman azt gondolták, hogy ők hajlandóak ebbe úgy belehalni, nyilván nem önszántukból, és emberről emberre is terjed. És most ide-oda ingázik ez a hajó, hogy hol kössön ki, meg mi legyen.
2: Hallott, tudod,
0: és
2: egészségügyi
0: vízhelyzetet hirdettek. De mi a fene ez a hantavírus? Olvastatok erről valamit, hogy mi történik?
1: Patkányok terjesztik meg, ugye, rágcsálók.
2: Vérzéses láz.
0: Csak
2: ennyit szeretném mondani. Két szó. Vérzéses láz.
0: Na, igen. De ez egy luxi hajó, ami megy a Kanári-szigetekre, és viszi az embereket. Értem, hogy minden hajón van egy patkány, meg ez egy régi időket idézi. De azért ez a patkányról valahogy egy ilyen luxi hajón átterjed az emberre, azok ott szépen belehalnak, és akkor meg, hogy gyerekek, nem kötünk ki sehol, mert hogy egészségügyi vészhelyzet van, mindenki maradjon a kabinban. Ne kapja el senki lehetőleg a hantavírus, mert néhány bele is halnak, de mi még itt egy kicsit hajózgatunk a Zöldfoki-szigetektől a Kanári-szigetekig. Ezért nem egy megnyugtató hajóút.
1: Nem engedték kikötni? Vagy azt mondták, hogy ki van fizetve az egy hét, most már körbe megyünk?
0: Nem engedik őket kikötni. Tehát ugyankor az van, hogy ugye mindenkit megvizsgálnak, aki leszáll a hajóról, fölmennek az egészségügyi arcok, maszkba, minden. Mindenkit egyenként vért vesznek, meg köptetnek, meg kivizsgálnak, és csak azok szálltak rá, akik nem fertőzöttek. Tehát ott bolyong a Kanári-sziget környékén a hajó, de nem enged nagyon leszállni senkit.
2: Ugye most elolvastam a lefolyását, és lehet, hogy nekem hantavírusom van.
0: Jaj, ne csinálj most... már, most ezt nem azért hoztam be, hogy azt mondtam, tényleg már diagnosztizált magad, hogy hantavírusod van.
2: Figyelj, most mondj, lesz csak kitalálom, de figyelj, mondom. A betegség nagyon magas láza, jó, ez most nincs elépen, de nem egyre
0: nincs.
2: Rossz közérzet, abszolút az van, napok óta, izomfájdalommal jár. Fejfájás is jelentkezhet, már érzem, hogy jön. A betegek kizete megkevesbedik. Ez a szó ide van írva a házipatika.com-ra, hogy megkevesbedik.
1: De mi kevesbedik?
2: A vizelet.
0: A vizelet? Nekem ez ma megkevesbedett egy kicsit reggel.
1: Így áll valamit.
2: Neked szokott megkevesbedni a
0: vizelet? Volt már olyan, hogy kicsit megkevesbedtél. Nem.
2: Megkevesbedtek a vizeletek. Azonban tudni kell, hogy az érintettek többsége tünetmentesen esik át a fertőzésen, még ha van is enyhe vesekárosodása. De ugye hát, ha megkevesbedett ugye a vizeletet, akkor már ez magával hordozza ezt a rizikót is. Súlyos esetben a betegség átmeneti vesekárosodás, veselegtelenséget, a fertőzés érintheti a májat is. Na, érzem.
1: A mája is oda van, mi? Megvan még? Melyik?
2: Igen, és 10%-os a halálozási aránya.
0: Azt mondták a Kanári-szigeteken a spanyolok, hogy rendben, hogy ide jöttök, köszönjük szépen, ne gyertek, nem engedünk meretek kikötni. Majd azt mondta az egészségügyminiszter, jó lenne ez a hajó inkább más országok felé menne, ne kössön itt ki nálunk. Elindultak a Kanári-szigetekre, nem engedik őket kikötni.
2: A Horváci szoros felé tartnak.
0: Igen. De milyen érdekes, hogy luxus, és aztán börtön, nem? És a kettő milyen közel van egymáshoz, hogy egy ideig élvezed egy hétig, de aztán kiderül, hogy kettárban meghaltak, és hirtelen ott ülsz a kabinban, kaját kapsz, nem nagyon mozoghatsz.
1: Hát nem jöhetsz ki, nem is képzel.

0: Mi van, gyertek.
1: Jön vissza vörösboros kóla, minden oké. Okay. És gondold, hogy ezeket beküldöd a kabinba. Hogy eteted? Hogy itatod? Hogy mozgatod őket? Hogy,
2: mozgatás nincs. A
1: kabin. Micsoda logisztika az ott, amikor 3000 embert hirtelen bezársz a saját kabinjába, hogy juttatsz neki kaját, hogy mozognak ki, senki ne találkozzon senkivel. Tehát ezért ez nem feltétlenül hangzik túl jól.
3: Tudod ki az, akit azonnal fel kellene hívnunk? A Csonka András, aki ugye nagyon nagy elánnal népszerűsítette nekünk ugye a hajós utazásokat a minap.
2: Hogy, na hogy most
3: ez a
2: mi
3: legjobb
2: van,
3: dolog
2: bandikám?
3: A világon, semmi rizikója nincsen, szuper kényelmes, semmi rizikója nincsen. Ő a legnagyobb hipohonder az országban, ha ezt meg fogja tudni, véget fogunk vetni egy szériának.
1: De szerint, egy komoly hipohonder, aki azt hallja, hogy többen meghaltak fertőzésben, gondold el, mit él át a bezártsággal, a fertőzés veszéllyel és a saját halálfélelmével együtt egy kabinba üldögélve úgy, hogy csak amikor Covid volt, és valaki hangosat köhögött a buszon, hátranéztél, és szemmel verted. Vagy a sorba mögötted, mert annyira megijedtél. Egy hajón, ami nem tud sehol kikötni, és napok óta kolbászol össze-vissza, ott mi lehet? Ez egyébként nem egyik könnyű élethelyzet.
3: Hírek rá az oldalára, hogy hantás.
1: Tudod, mennyire rettegnénk? Elmondom, mi lenne. Feri, mennyire vagy rettegve? Sörhöz odaférsz, gyere.
2: Jó,
1: üres, a mínusz kettőn üres a bár. Na jó, tudod, én már azonnal kiszöknék. Feri, azonnal hoznám a piákat, kirabolnám a bárt. Te meg már ott üldögélnél, egy rohadt nagy izével, viszkivel a kezedbe. Végre megjöttetek. Azt hittétek, hogy a kabinba fogok ülni. Eszter, a paplan alatt, a bezárt kabin mellett. Vizsgálná a vizelet mennyiségét megkevesbedve. Zsül szerintem csúszdázna. Zsül azt mondaná, francba, vedes már meg csúszdázna. Zsül mit csinálna?
3: Nem, Zsül feltörte a központi számítógéprendszert.
1: És nézzük, hány alatt van a fedélzetben.
3: És éppen a közelben fellehető hegyeket keresi.
1: Igen. Hogy
2: de te lefedő, hogy te állandóan körbe küldenéd, gyerekek, most csak egy decit pisültem.
1: Igen, te vizsgálnád magad. Csak az ajtód alatt juttathatnánk be kaját, nagyon lapos összenyomva a kaszinót, és nem mernél ajtót nyitni, senkivel nem találkoznál, a megkevesbedett vizeledet.
3: Nagyon rosszul ismertek engem. Nem, a pánik helyzetben én vagyok a legnyugodtabb. Alapból azzal kezdeném, hogy megkeresném a felelősöket. Lemennék a hajó aljába, és előhívnám a patkány személyzetet, akik ugye terjesztették ezt.
2: Melyik voltál?
1: Nem jönnél ki a kabinból. Nem jönnél ki.
3: Én biztos, hogy kijönnék, és éjszaka fognám, és vannak a mentőcsónakok, abban egyet alapból elkötnék magamnak.
1: Egy mentőcsónakot, ami hidraulikusan működik, leengeded, vízre teszed.
3: Zsülle, már rég feltörtük a rendszert, és pontosan tudjuk, hogy mivel a hány méter.
1: Indítsd a kettes kabint, indítsd a kettes kabint. Zsülle egy laptoppal már leengedi a mentőcsónakokat.
3: Te már vért vizelsz, amikor Zsülle, mivel tartunk
2: a ringatóztok az óceán közepén.
3: A karibi hangulatban kókuszból iszunk a tejet.
1: Én kapnám el, tehát ott lennénk a hajón bezárva.
3: És neked mindened véres, hogy a melbimbóid.
1: De ez erős tagadásban lennék, tudod. Kevés önreflexió, erős tagadás. Balázs éppen vért köhögte, semmi bajom. Balázs, véres a pólót. Nem, ezt egy utastól vettem. Komoly lázas vagy, lázai ideg. Dehogy is, csak most jöttem a merülőből. Én tagadásban lennék.
3: Balázs, mert vér folyna a köldökéből.
2: És várjál, és ti ketten Zsüllel lelépnétek, és te egy napernyővel ülnél a csónak végében. Zsül megevezne.
1: Zsüli szél,
3: lapátolj, Zsül, lapátolj!
2: Mindjárt ott vagyunk.
1: Majd egy véres hányással leköpne téged. És na, és ott lennél igazán bajban az óceán
3: közepén. Az lenne a legdurrebb, hogy ahogy felmelnénk a ponyvát, ami van rá, hogy ne essen be az eső, ott feküdne alatt a Laci.
1: És azt mondja, mit csináltak itt? Szarokkera vírusra valamiben meg kell halni. Addig élvezem az életet. Laci, megittál három üveg viszkit, elszívtál egy fél dobocit, mit csinálsz? Valamiben meg kell halni.
3: Jöjjön. Nektek van viszitek?
1: Jöjjön a vírus. Igen, valószínűleg ez lenne, de azért nem egyszerű élethelyzet, gyerekek. Nem egyszerű élethelyzet. Kaszinó, never, színházterem, semmi. Kabinba üldög, és azt mondják, nem sokára kikötünk a Kanári-szigeteken. Majd a sziget azt mondja, csokom, tessék, innen arra menni, itt mi nem adunk kikötési engedélyt. Ezek most hajóznak.
3: Én akkor mellúszásban közelítek a sziget felé.
1: Te már egy indián félsen elindult sziget felé.
2: Hogy pótolják a izét, a kaját például? Mert most akkor ez hosszabb út.
1: Szerintem betöltik a hajót. Tehát az lehet, hogy úgy nem engedik leszállni őket, vagy kis szállító hajókkal betöltik őket.
3: Nem, a legfiatalabb mérgezetteket vagy fertőzötteket kezdik el megenni. Tehát az, hogy...
1: Igen, megnézik, hogy kik a potenciális.
3: A potenciális, akik már nincs sok hátra, azokat fogják is abálják, stb.
1: Igen. És hogy terjed? Ugye emberről emberre terjed. Ugye azt mondják? Tehát, hogy akár...
2: Hát először ugye állatról emberre, amikor ezt...
3: Nem, először állatról állatra. Tehát patkányok egymás között, és utána pedig
2: de
3: a
2: az, hogy a patkányok egymás között, ez ki nem szarja le.
3: Tehát ne haragudj, de úgy ez a hozzáállás, akar, ez az arrogancia.
2: Hát most két patkány hantás az engem nem érdekel. Igen? Utána az van, érdekes. Hogy rámászik érted a raktérbe az üvegcsőre, amit te aztán megfogsz a kis kezeddel, mikor kibontja, a pincér megfogja, kibontotta a kis üdítős, és
1: teked már tölti is,
2: és
1: igen.
2: És már ott is vagy.
1: A nincs specifikus
3: gyógymód. A patkányok a saját segjukkal nyitogatják a söröket odalem.
1: De azért ez is milyen szépen mutatja, hogy ott vagy a luxiba, kifizettél 1 milliót, pezsgőt iszol, kaviárt eszel, és közben a patkányok lent az alaksorba terjesztik a hantavírusot, meg néhányan belehal.

0: Milyen érdekesen működik az ember. Elmegy valahova a luxusba, miközben három patkány meg megölött embert.
1: De nem ez a luxus. Ez nem a luxus. A
0: hát
1: luxus
0: azért
1: az...
0: ilyen út azért az, ha jó hajóval mész, azért eszel iszol, jössz, mész, kiszáll szép helyeken, Karib térségbe hajózol. Hát azért ez luxi, nem?
1: Hát, a luxi az nem ezt jelenti. A luxi az, amikor senki nem szól amikor... egy egész délután.
0: Amikor egyedül vásárolok az MDR piacon vasárnap.
1: Az luxus.
0: Az igazi luxus. Na jó, hát gyerekek, azért mi leosztanánk. Én nem tudom, én bennem ilyenkor az
2: nem
0: van...
2: nem osztasz le semmit, te halott vagy haver.
0: Ez egy kicsit fáj, hogy egyből megöltetek, mint Kenny. Tehát én ilyenkor nagyon renitensre tudok átmenni. Tehát mind, amit tiltanak, meg bezárnak, meg nem ülhetsz ott, bennem ilyenkor fölébred a lázadó, hogy már pedig nekem nem mond meg. Induljunk, Feri, portyázni. Szerezzünk ételt.
2: Én most nézem a hajóról, van egy videófelvétel, így maszkos beöltözött emberek mászkálnak, nem mennénk mi ott sehova.
0: Igen.
2: Nagyon kemény.
0: Nagyon para. Nagyon para.
2: És tök üres a hajó. Sehol senki, mindenki a kabinjában van, és csávuk beöltözve, gumiruha, maszk.
0: Ilyen Covid időszakot idéz, hogy jönnek ezek az emberek, ilyen fehér ruhába, maszkba, és ott járkálnak. De akkor ez nem lehet egyszerű azért ez a vírus, csak akkor mindig finomítás van. WHO is finomítja, ritkán terjed állatról emberre nagyon ritka, tudod, és megjönnek ezek a halálosan felöltözött, ilyen permetező pisztolyjal a kezükbe, ezek a nagyon félelmetes Biohazard feliratú csávók, azért valami mégiscsak van, tudod, és így takarítják a hajót, szóval, hogy kemény.
1: Én azt gondolom, hogy ezek az emberek, akik izgalomra vágynak, azok most megkapták. Tehát, hogy aki azért ment erre a luxus útra, hogy mindent meglásson, mindent megnézzen, ez most megjött.
0: Talált meg Léci Zsül, vagy keresétek meg Léci. Volt egy hajó, emlékeztek a Covid idején? Fél évig nem kötött ki, az megvan, emlékeztek arra?
1: De beszéltünk
0: róla,
1: gondolom.
0: 2020-ban rabul ejtették őket, és valami 3 vagy 5 hónapig nem kötött ki az óceánjáról. Na az milyen pszichós? Mekkora próbatétel az agyadnak, hogy egy kabinban 5 hónapot hánykolódjál úgy egy tengeren, vagy 3 hónapot, nem engedték kikötni. Valami csúcsot döntött a hajó, való áldogált, fél évet, vagy 6 hónapot
2: állt. De kapják el, vagy azért, mert volt rajta
0: fertőzött? Covidos volt rajta, fertőzött volt rajta, talán halott is volt rajta, és mire lemenedzselték, és annyira féltek kiengedni, nem tudom, hány hónapot volt a hajó a vizen. Azért azt képzeld el. És mi van a személyzettel? Tehát akkor a személyzet sem megy az emberek közé, vagy a hát akkor kiszolgálja ki az embereket.
2: Érde, ott legalább annyi van, hogy elviszed a kabin ajtóig, leteszed a kis tárcát, és bekopogsz, hogy 23-as kabin megjött.
0: Igen.
1: Őszintén érdekel, hogy amikor többet vagy a hajó, mint amennyire befizettél, akkor azon kívül, hogy az életeddel fizetsz érte, ki kell-e fizetned, tudod?
0: Ne, szerintem nincs ilyen. Ez egy viszmajor. Tehát, hogy etetnek, itatnak, gondoskodnak róla, de nem azért csúnya lenne, ki egy hónapot eltöltetsz hajón, és megjön egy 4-szeres számlam. Elnézést, egy hónapot volt a
1: közös költség elmaradásomat.
0: Igen.
2: És csak egy hetet fizeted ki.
0: Egy hetet fizet ki. Legyen szíves még 3 hetet befizetni. Nem, ez nincs.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től újra

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Már megint a Premier Outletbe mentek.
6: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
7: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
8: Premier Outlet Budapest.
9: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
12: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Modino Home. Bútorszalon az elbűvölő elegancia, a tapintható minőség, a kényeztető kényelem szerelmeseinek. Ünnepeld velünk harmadik születésnapunkat május 9-én. Számtalan akcióval, meglepetéssel és nyereménysorsolással várunk mindenkit. Kaposvár, Kaposrét sor 1. Modino Home, ahol az álmok valóra válnak.
13: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen a Petőfi tér 2-3 szám alatt a Szarvasi Üzletházban a Spár felett.
12: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
14: Alfa Echo Bravo!
3: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Május 24. Budapest Park. Rá-

0: Reklámot hallottak.
1: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Támogató csoport indul autizmussal érintett gyermekek szüleinek. Pályaorientációs programot szervezett a Kaposvári Szakképzési Centrum. Marad a kellemes idő. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Támogató csoport indult autizmussal érintett gyermekek szüleinek Kaposváron. A Vármegyei Kórház új kezdeményezéssel segíti azokat a családokat, ahol autizmus spektrumállapottal élő gyermekeket nevelnek, írja az intézmény közösségi oldala. A program célja, hogy biztonságos, elfogadó közegben nyújtson segítséget a mindennapi kihívások feldolgozásához. A foglalkozások során szó esik többek között a diagnózis értelmezéséről, a viselkedési helyzetek kezeléséről, valamint a szülőket érintő érzelmi terhekről is. A résztvevők támogatást kaphatnak abban, hogy jobban megértsék gyermekük működését és saját érzéseiket. A csoport május 13-ától indul, heti rendszerességgel tartják a kórház pszichiátriai és addiktológiai központjában. Különböző hivatások világába nyerhettek betekintést a kaposvári diákok. 40 általános iskolás vett részt a Kaposvári Szakképzési Centrum pályaorientációs programján, ahol a fiatalok gyakorlati foglalkozásokon keresztül ismerkedhettek meg több szakmaterülettel. A korlátok helyett hidak kezdeményezés célja az volt, hogy segítséget adjon a tudatos továbbtanulási döntésekhez. A résztvevők a műszaki állomásokon modern technológiákat próbálhattak ki, bepillantást kaptak a programozás és az elektronika világába, valamint kézügyességüket is tesztelhették a forrasztási feladatok során, írja a Sonline. Siófoki cukrász jutott a Magyarország tortája verseny döntőjébe. Lázár Tamás a Dinasztia cukrászda szakembere az Eprek Hercege nevű tortával került a legjobb 6 közé a rangos megmérettetésen. Írja a Sonline, az idei versenyre mintegy 60 alkotás érkezett, közülük választották ki a döntősöket. A siófoki torta friss, gyümölcsös ízvilágra épül, az epret bodza és menta egészíti ki, így különleges, harmonikus kombináció született. A fináléban a résztvevőknek a zsűri jelen létében kell elkészíteniük a tortákat, ahol már nem csak az íz és a megjelenés, hanem a munkafolyamat is számít. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szombaton többnyire erősen felhős időre készülhetünk, de hosszabb, rövidebb időre a nap is előbújhat. A változó irányú szél mérsékelt marad. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap tovább fokozódik a felmelegedés, térségünkben már 25 fok közelébe emelkedhet a maximum. Hétfőtől hűvösebb légtömegek érkeznek, és egyre több felé fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A jövő hét második felében is változékony, gyakran csapadékos idő valószínű, élénkebb széllel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
4: Rákóczi Feri és
3: Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
5: Ugye eljutott hozzánk az a videó, amit ugye sokan streameltek, megvették, és hát különböző hírportálok is lehozták, hogy egy biztosító kötél nélküli emberke fölmászott a MOL kampuszra, bázisugrást hajtott végre a csávó. Uh-huh. Nem szedték le, nem állították meg, fejkamerával, GoPro-val a feje tetején, mászik a MOL toronyra, ami önmagában azért szerintem komolyabb Isten. Kihívás, mint maga az ugrás.
6: Én ezt nem bírom nézni.
5: Mint egy ilyen cserebogár, sárga pólóban megy fölfelé, lépked, hogy a végén egyébként ernyőt bontva,
6: ez a biztonság, figyelj, hát, személyesen ismerem.
5: De. Ő a legjobbat.
6: Egyszer már ott voltunk fent egy Duma színházas rendezvényen, ott kint lehetett dohányozni fent a tetőn, és akkor ott ment a nagy beszélgetés, és itt olyan biztonsági őr van, hogyha rossz kockán állsz, akkor olyan szó, hogy ne haragudjatok, de a dohányzó az 3 méterrel arrébb van észak-kelet irányába.
7: Na de akkor itt már föl is teszed a kérdéseket, hogy nem tűnt föl senkinek ez a csávó.
5: Szerintem az van, hogy föltűnik, de mire elkezdesz mászni, már nem tud mit csinálni.
6: A nadrágát külön hogy... szeretném kiemelni, hogy mindezt egy comb középigérő sorban teszik.
5: Mindezt egy sorban egy nagyon bevágó kis ernyővel ugrik le úgy, hogy ott a biztonsági őr utána megy, de hogy te már fönn vagy a 42. emeleten, már csak hogy haver, gyere már le onnan, hogy jutsz be? Az a nagy kérdés. De hogy kezdesz el mászni?
7: Igen, tehát ott lent van, emlékezzetek, mi is voltunk ott ugye stábos vacsin egyszer. Igen. Már lent van egy biztonsági szolgálat. Ha be vagy öltözve, tehát hátadon van a kis ejtőernyőd, és a sisak a fejeden van egy GoPro-val, akkor csak megállítanak. Ha ez nincs rajtad, és becsempészed.
6: Azt hitték, hogy futár.
7: Akkor,
6: tuti,
7: igen.
6: Hát úgy néz ki, hogy simán volt futár. Olyan furán néznek ki, néha volt futár, simán lehet, hogy az volt. És akkor van egy kis hátizsák, gondolom az volt az ernyő, de ami engem sokkal jobban megijeszt, hogy ez mikor történt pontosan?
5: Na múlt héten valamikor fölmászott, és ő ezt a saját Insta oldalán adta, egy hete körülbelül.
6: Ilyen időben így alulöltözködni, megfázik a vesség, megfázik.
5: Igen. Szóval egyébként jó arc a csávó, én bírom ezeket, akik kicsit itt szembe menve a törvénnyel felmászkálnak különböző épületekre. Vagy azért, hogy megmásszák, vagy azért, hogy leugraljanak. Ugye ez gondolom ilyen bázisugrós szubkultúrában azért ez egy bevett dolog, hogy te felmászol, nem tudom, a Kuala Lumpuri torony, meg a MOL kampuszra, és ami szép Dubájba, ahol tudsz, és engedik a biztonsági őrön, de leugrasz, és akkor menő vagy.
6: Te meghívnál ezt a srácot egy házi buliba? A negyedik emeletre?
5: Hogy az Béla? Mondtam már, hogy gyere már lifte, létsz, és nem ásszál már föl, megy három emeleten keresztül.
6: Megint tágyulikumot, gyere ki az ablakból, gyere ki!
5: Gyere le onnan! Na mindjárt fölhívunk egy bázisugrót, csak hogy elmondja nekünk ezt a dolgot. Egyáltalán maga ez a bázisugrás is azért egy ilyen tiszteletre méltó dolog. Egy csávó ki egy hidakról, meg tornyokról úgy ugranak le, hogy az egyik kezükbe ott az ernyő, amit azonnal kidobnak, vagy ha rutinosabbak, akkor zuhanás után nyúlnak hátra, és oldják ki az ernyőt. De hogy ott azért rosszul hajtogatsz, már pedig magadnak hajtogatsz, én itt ellenék veszve. Szerinted mi lenne velem?
6: Te 12 éves korodban az első, amikor nézel egyet, meghaltál volna.
5: Ezért, gyere már ide, itt a hármas kötél a nyolcasra, vagy a nyolcas kötél a hármasra. Feri, te hogy csinálod?
6: Én most csinálok egy tulipánt, annak visszahajtom a fülét, és akkor
5: ki. Hagyd csak, Feri, összehajtom az erdődet. Ne, megcsinálom magamnak. Összehajtom az erdődet. Megcsinálom az erdődöket, srácok, mehetünk ugrani? Szerintetek mi lenne?
6: Az erdőd, láttam valahol, láttam. Belecsomagoltam egy szendvics.
5: Miért nyúltál az ernyőmhöz? Összecserélt az ernyőket? Nem nyúltam hozzá, abszolút mindegyiket. Mindenkinek a saját ernyője van. Ez nem az én ernyőm. Mennyire lennétek nyugodtak velem bázis ugrani? Megcsináltam az ernyődet, Feri, ne törődjél vele, össze van hajtva.
7: Persze, ugorjunk.
5: Szerintem az a lelke. Nem is az ugrás. Nyilván az, hogy ugrasz, milyen szél van, hogy hova landolsz, ezeket azért, hogy nagyjából megnézed. Meg van egy valamilyen rutinod, ami mondjuk ejtőernyőzésből jön, bár a kettő azért nagyon más sport. De hogy ott tényleg az van, hogy kicsit is rosszul hajtogatsz, ott nincs idő nagyon póternyőt, meg hasi ernyőt, meg nem tudom mit hívni.
7: Szerintem nincs is nekik. Ez a 180 méterről. Semmi. Nincs másik esélyed. Tehát egy esélyed van, ugrasz, pap.
5: Egy sanszod van.
6: Akkor megvajon. Egy sanszod van. Kinéz az a paliat azon a... Miért? Ne csináld ezt! Ne csináld ezt! Ne ugorj ki!
5: Igen, nagyon szeretem ezt a videót, hogy mászik is alatta az öltönyös biztonsági őr, már csak így széttett kézzel így néz, így. Hát léci, gyere le! Léci, gyere le! Na itt vagyunk, Mátyás Máté, bázisugró. Hello, Máté, jó reggel. Ciao.
8: Sziasztok, jó reggelt!
6: Normális vagy, Máté?
5: Nem ő volt. Csinálsz, nem volt.
6: Nagyon veszélyes, amit csináltok.
5: És egyébként is ebben a lengeruhában. Ismered a csávót, vagy ő egy külföldi arc volt?
8: Egy külföldi arc volt. Na én is csak így az Instán ismerem.
5: Aha. Figyelj, egyébként ez a bázisugrásban mennyire elterjedt, hogy illegális mászás után van ugrás? Mert ugye ez effektív azért ehhez nagyon engedély nincsen.
8: Hát vannak olyan rendezvények, ahol ugye kapunk engedélyt, és kimondottan úgy van leszervezve, hogy lehet ugrani, tehát olyan személyzet van, ejtőernyős személyzet, említetted Kuala Lumpurt, ott például 2023-ban volt egy nagyon jó rendezvény, ketten képviseltük ott Magyarországot, amúgy 130 ugró volt ott, ott rendes katonai ejtőernyősök segítették, figyelték a szelet, figyelték az ugrásokat, hogy mikor lehet ugrani.
5: De az legális, tehát ilyen... ott fölmehettek úgy, igen, a toronyra, hogy igen, azt engedik. Igen.
7: És ez kevéssé érdekel benneteket, gondolom.
8: Volt olyan is, hát igen, volt olyan is, hogy egy nagyon őrzött épületről ugrottunk, annyira őrzött volt, hogy ott ki kellett bérelni egy lakást, hogy egyáltalán bejussunk. Onnan már ugye könnyű volt utána kiugrani, de ilyen megoldások azért vannak. Igen.
5: Technikailag ő jól ugrott? Jó helyen mászott, jó oldalon ugrott le? Vagy ha mondjuk te ugrasz, te más technikát, vagy más ugrási pozíciót választasz?
8: Hát megmondom őszintén, én is felmentem, megnéztem azt, hogy fel lehet-e vinni ernyőt, tehát én már ezt kipróbáltam, megnéztem.
5: Besétáltál a kampuszba?
8: Besétáltam a kampuszba, felmentem oda a kilátó részbe, és akkor szétnéztem, hogy lehetne egy ilyen ugrást megcsinálni. Volt is nálam felszerelés, fel tudtam vinni, úgyhogy
5: de
8: nem
5: letettem
8: meg. De ugrószándékkal
5: mentél, vagy csak letesztelted, hogy följutsz-e?
8: Csak leteszteltem, hogy feljutok-e, igen.
5: És simán feljutottam.
8: Simán feljutottam, igen. De próbáltuk ezt, na tehát visszatérve, hogy jó helyről ugrott, szerintem, tehát én ha ugrottam volna, én nem onnan ugrottam volna, mert az épület teteje egy picit így befelé tart. Tehát ugye emiatt, hogyha az elrugaszkodás nem olyan jól sikerül, akkor ugye elég közel vagy az épülethez, és ugye az irodarész felett, vagy nem is tudom, inkább az a belépő rész, ahol vannak az éttermek, meg egyéb irodák is, ugye a felett nyitott, tehát az ugye csökkentette a magasságát is. Én inkább a másik oldalról ugrottam volna, ott a utca felől, ott mondjuk épületek vannak, de ott ugye nagyobb a magasság is, és ott teljesen egyenes a fal.
7: De amikor följutottál az erdőjével, én még igen? itt megragadtam, akkor miért nem ugrottál?
8: Hát azért, mert...
6: Volt egy meeting pont,
5: szerintem nem tudsz, ott zárva van a kilátó, tehát onnan te már nem ugrasz, kívülről kell menned ugrani.
6: Nem, most küldött, Ancsó Svájcban küldött egy videót. Igen,
7: Belülről mászott fel. Nézd meg. Az üvegfal, tehát amikor kimész a legfelső kilátóra, ott van még egy mitén 8 méter magasnyi üvegfal.
8: Hát vagy 10-15 vagy 10, méter, az 15, nagyon magas.
7: De az belülről egy acélszerkezet tartja, azon mászott föl a csávó.
5: Azt tudom, de igen, amikor te belülről bemész és a kilátóba kimész, onnan nem tudsz kiugrani.
7: Hát onnan ott még mászni kell.
8: Nem, mászni kell, ott még mászni kell, igen. Tehát ahogy mondtátok, tényleg a mászás volt igazából a veszélyes rész. De valószínűleg azért ugrott onnan, mert ott könnyebb mászni, mint a hátsó részről, ami nekem volt szimpatikus.
5: Jó kérdés, hogy hallgató kérdezi, a sisak az minek? Egyébként ez egy jó kérdés, hogy a sisak
8: ez
5: minek
8: rajtatok? Sokan kérdezik.
5: Mitől kérdezik?
8: Ez leginkább ugye a landoláskor véd, vagy mondjuk így, ha visszaesik 3-5 méterről, akkor ugye nem üti meg annyira magát, tehát ez landolásnál segít. Tehát elbotlasz, ott van egy kő, vagy csak simán ugye betonra érkezel, vagy kavicsos részre, tehát ez leginkább akkor. Vagy hogyha ugrás közben kinyílik az ernyő, de rosszul nyílik, amit mondtatok, ami lehet hajtogatás, vagy időjárás miatt, és mondjuk összeütközöl az épülettel, akkor már ugye egy alacsonyabb sebességgel ütközöl, és akkor már ugye nagyon-nagyon sokat véd a sisak. És
6: hát mondjuk lehet, hogy
8: nem az ellen van, hogy lezuhan.
6: Mert egy ipari telepre repült be, ott ilyen három ilyen nagy kuvaszokat
5: elkelni. De azért megfoghatatlan. Tehát mire fölmászol, ugrasz, lent vagy, összehajtogatsz, kész, nem is vagy a helyszínen. Tehát tulajdonképpen megfoghatatlan vagy.
8: Igen, de szerintem oda a parkolóba szállt le.
5: Igen, megérkezett, leszállt a parkolóba. Igen.
6: De azt mondják, hogy elvitték a rendőrök a végén.
5: Begyújtották a rendőrök?
6: Igen, ezt írják.
8: Hát mert ott van a végén, tehát ezért nem ugrottam le, mert amúgy tudom, hogy ott vannak a rendőrök is, és én konzul jelölt vagyok, úgyhogy már most nem nagyon csinálhatok ilyeneket.
5: Az mondjuk nem szerencsés. Kell egy tőernyős ugrás ahhoz, hogy te bázisugró legyél? Tehát egyfajta rutin kell, vagy el lehet kezdeni egyből bázisugrással?
8: Sajnos, ugye ez nincs szabályozva, így vannak olyan, ismerek olyanokat, akik úgy kezdték el, hogy nem volt ejtőernyős tapasztalatuk, de én ezt nagyon-nagyon nem támogatom. Tehát kell minimum, tehát itt is vannak képzések, ez nincs úgy szabályozva, mint az ejtőernyőzés, de minimum 2-300 ugrás, én azt mondom, hogy minimum 300-350-400 ejtőernyős ugrás, siklóernyőzni is nagyon jó. Nagyon nagy előny, mert ugye ott a kupolakezelést tanulod meg, vagy van ilyen speed flying. Tehát minél több időt tölts el ilyen repülőeszközökkel, siklóernyő, ejtőernyő, speed gliding, speed flying ernyők, és akkor annál könnyebb lesz ez az út, mert ugye sokszor nagyon kis helyekre kell leszállni, különböző időjárási körülmények között, városba, szűk helyekre, tehát ott jó, hogyha van tapasztalat. Tehát
7: Magyarországon van olyan hely, ahol hivatalosan csinálhatod ezt? Mert ugye mindig azt halljuk csak, hogy belógtak, fölmentek, leugrottak, de van olyan, ahova azt mondják, hogy kedves bázisugró, gyere nyugodtan, innen lehet ugrani.
8: Nincs szerintem igazából. Hát a természeti képződmények, vannak ilyen szikla, falak, ilyesmik, ahova ugye simán fel lehet menni, mint egy túrázó leugrasz. Ugye ezek nagyon-nagyon alacsonyak, tehát ezek 30 méter. 35-40 méter.
5: Nincs nagyon idő kiíti az erdőt, igen, 30 méteren
8: hát
5: nem nyílik.
8: Az egy bekötött ugrás. Igen, az egy bekötött ugrás.
6: Milyen
8: igen?
6: Gyerek voltál? Hogy indult ez a gyerekség? Hogy leugráltál? Nagyon rossz gyerek voltál, és akkor nem volt más kiút?
8: Nagyon rossz gyerek voltam. Igen, hát ez csak tovább fejlődött így idővel.
6: És azt szeretném kérdezni, hogy a konzuljelöltség és a bázisugrás, hogy ez a követelmény a konzuljelölteknél, hogy tehát tudja gyorsan elhagyni épületeket, ha úgy van?
8: Hát igen, az már ugye az már ugye inkább előkövetelmény, igen. Nem, de nyilván ugye van ilyenkor ilyen átvilágítás. Van ilyen átvilágítás, úgyhogy most már egy másfél éve megy ez a folyamat így, de nem Magyarországon, hanem kettős állampolgár vagyok, Karib-szigeteken, grenadai konzuljelölt vagyok, és az átvilágítás miatt most már egy másfél éve így óvatosabban csinálom ezeket.
5: Óvatosabban ugrálgatsz.
6: És hogy a konzul lesz alakítani
8: újra? Igen,
6: ugye
8: elkölti bizonyítványt kell beküldeni.
5: Jó, hát ez most egy ugrás.
8: Hát, utána már
5: lehet. Figyelj, mennyivel zuhansz?
8: Ugrom csak ezeket az illegális dolgokat, nem?
5: Mennyivel zuhansz, amikor rán nyílik az ernyő? Mekkora a rántás, és mi a zuhanási sebességet körülbelül?
8: Hát ezek az alacsony ugrások, itt maximum egy 2-3 másodpercet, ha nincs fent ez a nyitás késleltető slidernek nevezett dolog, hogyha megnéztek ejtőernyős ugrásokat, akkor egy ilyen anyagdarab csúszik le ugye a zsinórokról a fejedig. Hát akkor mész egy ilyen 80-100 km per órával is, vagy akár többen is, de nagyon nagyot tud rántani. Tehát egy 2-3 másodperc szabad esés után, enélkül a nyitás késleltető slider nélkül, nagyon nagyot. Hát nekem volt olyan, hogy csillagokat láttam, mikor kinyílt az ernyő, és nyilván úgy kell leszállni, pár másodpercet van, és akkor leszálltam, még akkor is így támoljak, így lépegettem jobbra-balra. Tehát ilyen azért van, igen.
5: Akkor át ránt visszafelé. Aha.
8: Igen.
6: Szoktad azt támadni, hogy zuhansz?
8: Szoktam. Amúgy tegnap, mikor hívtatok, akkor pont egy ilyen ugrásból jöttem haza Olaszországból, vagy a szikláról, azt talán be is küldtem nektek, vagy meg is néztétek, nem tudom, volt-e lehetőségetek. Ott már magas magasságból, tehát ott már 1200 méteres szikláról ugrottunk, egy ilyen 700 méteres zuhanás van, ott 6-700 méteres zuhanás, tehát ott már teljes sebességgel, ott már ilyen 200-220-szal jövünk lefelé.
5: Azért
8: már ott van
5: egy társ
8: késleltető rendszer. Igen.
6: És amikor...
8: kedvetek, nézzétek majd meg.
6: És akkor megérkezel, akkor gondolom az adrenalin az így elönti a testedet? Vagy van egy ilyen eufória állapot?
8: Hát sokan ezt mondják, de én amit nagyon-nagyon szeretek ebbe, az az elugrás utáni 2 másodperc. Mert ahogy leugrasz, nincs ugye talaj, nem érzed a gravitációt, nincs még szél se, tehát az egy ilyen nagyon-nagyon kellemes eufórikus érzés, inkább mint adrenalin.
5: De akkor miért nem az ejtőernyő, ahol mondjuk 4000-ről zuhansz mondjuk 40 másodpercet, és átéled ugyanezt?
8: Hát azért, mert ott ugye kiugrasz, egyből van szél. Amúgy azt is csinálom nyilván, de ugye ott egyből van szél, van menetzaj, van a motornak zaja, van a...
5: Ja, hogy ott van egy csend a bázisugrásban. Aha.
8: Abszolút, tehát ott állsz egy sziklán, gondol, de csicseregnek a madarak mögötted, picit talán fújdogál a szél, de teljesen csend van, nézel, leugrasz, és akkor már utána nincs a gravitáció, megszűnik a szél, minden. Tehát én ezt nagyon élvezem benne.
6: De akkor ez egy ilyen függőség, nem? Tehát, hogy mondjuk, hogy egy húzamosabb ideig nem csinálod, akkor azért vágysz rá, meg így keresed ezt az életben.
8: Hát igen, meg keresed ezeket az alkalmakat, mint ez az épület, hogy honnan lehet ugye a következő ugrást megszervezni, megcsinálni. Amúgy felvettük a kapcsolatot már korábban, ahogy ugye elkészült az épület a MOL-lal, egy energiaitalgyártón keresztül is, meg adtam riportot már korábban a tévéknek rajtuk keresztül is, és nem voltak nyitottak arra, hogy egy ilyen rendezvényt megcsináljunk, ez akár egy ilyen éves rendezvény is lehetne, azzal ugye el lehetne kerülni ezeket az illegális ugrásokat, sokkal biztonságosabb lenne.
5: Valószínűleg az illegális ugyanaz, mint a bemászni régi épületekbe, lefújni, graffitizni, tegelni, tehát ebben maga az illegalitás a lényeg. Ebből minden ugrásnál eszedbe jut, hogy az út lehet, hogy az utolsó, vagy hogy jól hajtogattad az ernyőt. Van egy ilyen gondolatom, hogy na mi van, ha ez az utolsó? Vagy annyira rutinszerűvé válik, hogy nem ugrik ez be?
8: Hát igen, hogyha már annyira benne vagy, ugye nagyon sokat ugrasz, itt ugye jó, hogyha az ember viszonylag sokat ugrik, tehát ugye akkor benne vagy ebbe a flow-ba, és akkor ugye mindent nem, tehát hogy mindent már rutinszerűen csinálsz, de nagyon odafigyelsz, tudod az ugrást, és nagyon technikás ugrásokat is meg tudsz csinálni, tehát ebbe az a jó, hogyha benne vagy a sportba is csinálod folyamatosan, de persze benne van, tehát mindig úgy hajtod be, hogy nem szeretnél, amikor ott állsz a épületen, sziklán, antennán, akárhol, nem szeretnéd azt érezni, hogy hú, vajon ezt jól csináltam, vajon ezt jól tettem el, hanem azt úgy szeretnél odaállni, hogy ez biztosan rendben lesz. De igen, eszedbe jut, és próbálod a kockázatot annyira csökkenteni, amennyire csak lehet.
5: A hajtogatás a lényeg. Úgyhogy ez a sport nem nekem való, azt hiszem.
6: Egy kérdés, hogy lehet-e a tandem...
5: Igen, ez nekünk való.
6: Lehet tandem ugrani bázisugróként? Tehát el tudsz képzelni, hátulra ölellek téged. És akkor...
5: Én nem engedlek.
8: Az ugró előtt vagy, tehát ugyanúgy, mint az ejtőernyős tandem ugrásnál, az ugró előtt vagy, és onnan a szikláról, ahonnan most ugrottam múlt héten egészen tegnapig, ott lehet tandembázis ugrani.
6: Balázs, tudom, hogy kapsz a születésnapodra.
5: Elő a kis csimpackoccot, kis fogod a kis lábacskáját, és ugrasz. Jó, de nagyon megnézném.
8: Hát ha van kedvetek, akkor erre mondjuk a Balázs a vendégem, hogyha szeretnél egy ilyen
6: tandembázis. Ez elég kireges, hogy úgy érzem, hogy súlykorlát van ebben a szituációban.
8: Azért mondtam Balázs, mert őszét el tudjuk ülni.
6: Jó, hogy egy zsiráfként van itt.
7: Viszont ha a konzuli cucc megvan, akkor az egy tökéletes meghívást örömmel fogadjuk. Köszönjük.
5: Annak nagyon örülünk, annak nagyon örülünk. Egyébként én ugrottam Ergővel, az nagyon menő. Tandembe kétszer-háromszor ugrottam ilyen 4000-ről, 40 másodperc szabadesés, és az nagyon menő. A Esztergomba is ugrottam, meg Budaörsön is ugrottam.
8: Tudom, hogy egy Ankettesre ki voltál kötve, tehát ott repültél a repülővel is, de azt nem tudtam, hogy tandemugrást is csináltál.
5: Ankettesnek a szárnyán ültem, igen, kétszer vagy háromszor ugrottam tandemet. Ja, az menő azért egy 40 másodperc szabadesés, és az elég erős. De ott nincs választásod, ott kiugranak veled, tehát ott már hiába ugrott, hogy idő, állj, nem ugrom, az mi, ott mész. Azért az Eszterrel megnézik egy bázisugrást. Szerintem a 2026-os év kihívása, Eszternek el kell menni bázist ugrani.
7: Hamar leérnétek.
6: De nem meg a bázisugró arca, amikor meglátja, hogy engem kell a mellkasára szikszalagozni.
5: Kit viszünk a hölgyet. Ajaj. Dupla fékező ernyő.
6: Kicsit hamarabb fog megérkezni, mint gondoltad, de...
8: Azt egyétek rá Balást, és akkor menjünk el, ott van a Gardató nálam, úgy gyönyörű helyen, ott tudunk akkor kirándulni, és akkor megnézzük, hogy Balázs leugrik, én lekamerázom, tehát én leugrok a sráccal velük együtt, és akkor utána meg kicsit kirándulunk.
6: A két kedvenc tevékenységem, a halálfélelem és a kirándulás. Engem írjatok fel, szerintem meg vagyunk.
5: Igen.
6: Én szabaddá tettem magam jövő hétvégére.
5: Máté, nagyon köszi, hogy beszéltünk, vigyázz magadra, jó ugrás, vigyázz magadra, köszi.
3: És akkor

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Együttműködést kötöttek az óvodák és a szakképzési centrum. Gyerekek százai sportoltak a Kasi rendezvényén. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Ma estig országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítenek, mondta a rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
2: Bármilyen hűtést nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készítettek konzervek, említhetném a kekszeket, rizst, valamilyen öntetett, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
1: Gyerekek százai mozogtak a Kasi sportnapján Kaposváron. A Magyar Sportnapja alkalmából tartott programra óvodások és iskolások érkeztek Kaposvárról és a környező településekről. A Városligetben a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 9 szakosztálya mutatkozott be, játékos feladatokkal és sportprogramokkal. A résztvevők több mozgásformát is kipróbálhattak, kajakozhattak a Malomtavon, részt vehettek csapatjátékokban, emellett megismerkedhettek a judóval, az atlétikával, a birkózással, a jégkoronggal, az öttusával és az úszással is, írja a Kaposvár Most. Játékos szakbemutatókkal segítik a gyerekeket Kaposváron. Együttműködési megállapodást kötött a Kaposvári Szakképzési Centrum és a városi óvodák annak érdekében, hogy a legkisebbek élményszerű formában ismerkedhessenek meg különböző szakmákkal, írja a kapos.hu. Az aláíráson Kárpáti Tíme, a alpolgármester elmondta, a város támogat minden olyan kezdeményezést, amely segíti a fiatalok pályaorientációját és továbbtanulását. A program során a gyermekek játékos foglalkozásokon vehetnek részt, amelyeket a szakképzésben tanuló diákoknak tartanak közösségi szolgálat keretében. Szombaton többnyire erősen felhős időre készülhetünk, de hosszabb-rövidebb időre a nap is előbújhat. A változó irányú szél mérsékelt marad. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap tovább fokozódik a felmelegedés, térségünkben már 25 fok közelébe emelkedhet a maximum. Hétfőtől hűvösebb légtömegek érkeznek, és egyre több felé fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A jövő hét második felében is változékony, gyakran csapadékos idő valószínű, élénkebb széllel.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Most olvastam, hogy lesz, és hát már előre haladott koromra való tekintettel ez érdekelhet engem, lesz okos protézis.
1: Segítsen.
0: Na, én is itt akadtam meg, és én is ezt mondtam, hogy
2: csattottad?
0: Na várjál.
2: Mit csinál egy okos
0: na,
2: protézis?
0: Na várjál, mesterséges intelligencia, számítógép van benne, de mit csinál egy okos protézis?
2: Így van, ez a kérdés.
0: Na.
2: Jaj, nem tudjuk? Azt hiszem, hogy van válaszod rá. Hát ha én okos protézist csinálnék, akkor az lenne, hogy szórnál wifit első körben, tehát amerre járok.
0: Sugárzó.
2: Igen, akkor mindig mondanám, hogy csak tartsd ide, aztán párosítsuk az eszközeinket.
1: De várj, a protézis az csak fog, vagy itt lehet, hogy láb,
0: nem,
1: vagy
0: nem, ez most kifejezetten fog.
1: Ez fog protézis.
0: A láb protézisot azt értem.
1: Ugye, azok, valami, az tiszta.
0: Azt értem, de hogy egy fog protézisben mi lesz.
2: De akkor figyelj, lehet fények minimum. Tehát kell, hogy legyen benne lesz.
1: Igen, szkúter lesz.
2: Igen.
1: Révizé, nem tudom, 2004-es.
2: Vagy mint a fürdőszobáknál szokták, tudod, ahol találkozik a szekrényeizi, vagy alulra meg legyen világítva a fogsorod. Teljesen más lesz most már a csábító.
1: Wifin megnézi, hogy mennyit ettél, kielemzi a kalóriákat, tudja, hogy mikor nyitod, mikor zárod. Mit mutathat? Tehát miben kell egy protézisnak okosnak lennie?
2: Lehet, hogy van rajta, tudjátok, ilyen gyerekvédelmi funkció például.
0: Hogy ne harap meg.
2: Ha olyan dolog kerül a szába, akkor azt összeharapod.
0: Ja, de ha gyerek új van, akkor nem harap.
2: Igen.
0: Aha.
2: Vagy pedig, tudod, hogyha olyan embernek. Tehát mindegy.
0: Jó, ezt nem folytassuk, ehhez még korán. Arra is gondoltam, hogy van benne egy kamera, ami
1: igen?
0: Nézi, hogy mit eszel,
1: igen?
0: És ha ez egy keményebb étel, tehát ha diót törnél például.
1: Akkor ő szól neked, vagy megrezgeti a fogsorodat,
0: igen,
1: hogy ne,
0: hogy
1: meg
0: ne
1: lesz káros.
2: Nem,
0: ez
2: vagy berakod a diót a szállal, és akkor azt mondja, hogy feldolgozás indul.
1: Oké, okay, és akkor ennek a fognak van egy, írja valaki, van egy Bluetooth kapcsolata, azt no. Kirakod a telefonodra, és látod, tehát elemzi a megevett kalóriát, elemzi az ételt, hogy az neked való-e, tehát olyan nagyon sok jövője az nincsen, hogy ez a protézis okos legyen. De valószínűleg van valamilyen internettel összehangolható funkciója. Erre tart az orvostudomány?
0: Igen, hogy internet alapú aha. Protézis lesz.
1: Rágási dinamikát néz, pH értéket is mér, és hőmérsékletet figyel. Tehát ha te túl forró eszel valamit, akkor ő szól neked egyébként, illetve a gyógyszeradagolás, az nem rossz. A gyógyszeradagolásnál megrezgeti a fogsorodat, ha elfelejtetted bevenni. Este 8-kor elkezd rezegni a fogat, hogy vedd be a gyógyszert. Az ne, azt egyébként adom, az nem hülyeség.
2: Szerintem tudod, mi lesz? Az lesz, hogy fogsz tudni nyomtatni a fogsoroddal, de úgy, hogy... Figyelj, úgy ráharapsz, tudom én, egy kígyóborkára, és akkor tudod...
0: Kifaragja.
2: De igen, hát ráfaragja, mint ilyen breírással, tudod. Mert az olyan, mint a betáplálat, hogy a szemfogadban, hogy írja rá erre a kígyóborkára, ez a Balázsé, és akkor csak a szádba rakod az uvalkát, és a végén benne lesz pont
1: igen,
2: az,
1: benne lesz, hogy beleharap neked egy mesét, igen, hogy azt el tud olvasni.
2: Igen, vagy egy dallamot,
1: aha.
2: Vagy bármit.
1: Lehet, hogy összekapcsolható a fogkefével, akár az is lehet valamilyen Bluetooth kapcsolattal?
0: De hogy...
1: Jelzi,
0: hogy magát
1: nem, hát jelzi neked ja, naponta neked háromszor, hogy neked akkor most itt fogmosásod van. Tehát ha belegondolsz, egy csomó funkciót lehet.
2: Vagy lehet, bezárja a szádat addig, amíg nem mosod meg.
0: Nem tudsz beszélni. Ahogy ne jöjjön.

0: hullatsz. Ezért van egy rezgő funkció este 10-kor.
1: Este 10-kor, hogy vedd ki, le ne nyeld.
2: De GPS... nem ilyen az rezgés, csak a kocogás alatt.
1: GPS funkciót nagyon el tudok benne képzelni.
0: Ó, nem ugye? Tudod elhagyni.
1: Sokszor elindul, meg elindulnak. Hát látod, nyomkövetőn telefonkereső, hogy merre jár a nagypapa. És a lehelpiac, ott futja, akkor rendben van. Ha papa való Kőbányán kóborol, akkor gondolod,
2: gondos
1: hogy papa
2: megint... Gondos fogsor.
1: Gondos fogsor. Papa megint neves, elindult a Margit-szigetre, de Kőbányán bandukol, jó lenne begyűjteni, mert nem ért oda. Tehát GPS jelet jó. Küld a mamának, aki várja otthon, hogy a papa hol van.
2: Például, ha veszélybe kerülsz, akkor kifordítja ezeket a szemfogokat, igen, élesre, így izé.
1: És harapófunkció lesz, igen.
2: És vagy kilövi, vagy pedig harapófunkció. És egyébként fel a másikra, és kiszúrod a szemét.
1: Erős orálnál pedig vibrálása van.
0: Tehát egy plusz extra.
2: Romantikus üzemmód.
1: Romantikus üzemmód, mami támad üzemmód, romantikus üzemmód. Teljesen jó. Látod, mennyi funkciót lehet beletenni?
0: Itt van, hogy elmondod az SMS-t, és megírja a telefon. Tehát ahogy beszélsz, a fogsor már átküldi a telefonodra.
1: Aha, tehát hogy van a fogsorod, a telefonod, vagy a fogsorod és a telefonod, ez egy Bluetooth kapcsolat, diktálod, és nem kell fölmondod a telefonban, hanem azonnal megírja az SMS-t. Szenzációs.
2: Azt akartam mondani, hogy a hang az szerintem erősebb, igen, mint a fogsor, de mindegy.
1: Ha nem fizetsz elő a fogsorra, reklámokat fogsz beszélni.
2: Úristen,
1: egyébként ez jó. Ön az ingyenes protézis használja. Ezért mondja most el a következő reklám. És fogorvosi protézisbeli reklámokat kell mondanod, mert hogy nem fizettél elő a fogsorra. Vállalhatod ingyen, de óránként 3 reklámot elmondat veled a fogsor.
2: De ezt anyám amúgy is elmondja. Tehát, hogy a kérdésben is megkapod a reklámot.
1: Igen, de zseniális.
0: Jó reggelt, szomszédasszony! Ön is Ariel-el mos?
1: Ön is az ingyenes fogsort használja? Akkor mondja most el szomszédasszony azt az Ariel reklámot.
2: Gluténmentesen boldogan.
1: Igen. Foci meccsen csak beöntöd a szotyit, nyugodtan nézheted a meccset, ráadásul érzékeli szex közben, hogy mekkora harapást igényel a párod. Tökéletes. Nagy. Tehát kinyitja a szádat, és automatikusan
2: jó.
1: Harap.
2: Uh-huh. Mi van akkor, hogyha megemelkedik a pulzusod, és azt is érzékeli, és akkor, amikor nagyon gázon, akkor pedig így magától tudod, hogy így kiakad.
1: Papa, úgy látom, megint ki van száradva. Adjatok akkor... a papának 2 deci vizet, papa, ki van száradva.
2: Ha régettél, akkor így kinyit, és addig nem záródik be, amíg nem öntöd a vizet.
1: Tehát elkerülöd a dehidratáltságot, nyitva marad. De
0: kiszáradsz.
1: De tudod, hogy innod kell, mert a fogsor önálló életre kell. Fia, egyre jobban adom ezt a fogsort. Nagy, zseniális.
2: Szerintem amúgy erre már nagyon régóta igény lenne.
1: Igen. Állítható színvilág. Tökéletesen jól működik. A sárgától egészen a fehérig a papa bőrszínéhez tudod
2: attól
1: állítani.
2: Hogy milyen környéken sétálsz.
1: Igen. Meglátod, milyen a bőrszín a papának.
2: Ha nagyon rossz a környék, ott nem szabad fehér fogsorra menni. Tudod, nagy a szigyék, hogy sok pénzed van.
1: Igen,
2: ott
1: kikapják a szádból.
2: Ott rögtön az egyik elfeketedik, tudod, az első.
1: Tökéletes. Ha elhagyod a protézisedet, szintén GPS-es nyomkövető, azonnal meg tudod nézni, hogy hol van. Hogy azért ez így ebben a formában nagyon jó.
2: Erdőben, és akkor tudsz nyomokat harapni a fatörzsbe. Hogyha visszatalálj hozzá.
1: Fogyókúrás funkció, idéglenes szájzárat tudsz tenni.
0: Ó, és akkor nem magadra.
1: Este 6 után kapsz egy szájzárat. Reggel 8-ig nem nyit ki a szád. De tökéletes.
2: Igen.
1: Beszélni tudsz, például de nem tudsz tenni.
2: Hányásnál meg kiszűri a sűrűjét.
1: Igen.
2: Újra feldolgozás indul. Fehérre válogat egy.
1: Igen. Répa. Csempéhez állítható színkódot kapsz hozzá. Tökéletes.
2: És mi van akkor, hogyha alkoholista vagy? És betáplálod, hogyha tudod, alkohol kerül a szádba, akkor az kiköpeti veled.
1: Ú, de jó, tökéletes. Jó. Black Mirrorban volt hasonló reklám, ha ingyenesen használtál valamit, csak nem írja le Gabi, hogy pontosan mi.
2: Ott az volt, hogy az idegrendszere volt, tehát ott volt egy balesete a hölgynek, vagy betegségvel, nem emlékszem, és akkor kapott egy, a felhőből megkapta újra az idegrendszerét, vagy valami ilyesmi volt, és akkor nagyon durván nyomult, tehát minden évben megváltozott az ára ennek a szolgáltatásnak, és az elszegényedtek, és azért a férjének kellett hozni a pénzt, hogy ezt elő tudják fizetni, de pont már nem tudott több pénzt előkeríteni, és akkor elkezdett reklámokat játszani.
1: És reklámokat játszott le?
2: Aha, igen, ült a Napoliban, merett maga elé, és akkor így mondta a reklámokat folyamatosan, a férj meg közben kicsinálta magát.
1: Fú, de durva. Nem, hogy a Black Mirror-ról tulajdonképpen minden ott van. Karbantartás esetén csökkentett üzemmód, csak O és A betűvel tudsz beszélni, egyébként a sej rossz megoldás. Ha epilepszírás rohamod van, akkor ráharap a nyelvedre, és oldalra dob, hogy ne fulladj meg.
0: Zseni.
1: Na, ez jó lenne. Látod, hogy milyen jövőt tettünk össze? Mennyi mindent lehet csinálni egyébként?
2: Veszel egyet a feleségednek és, igen, a szeretődnek, és hogyha egy négyzetkilométeren belül vannak, akkor mind a kettő lezár.
1: Hogy még köszönni se tudjanak egymásra.
0: Nem tudjanak beszélni.
2: Vagy így, az is lehet, hogy a gyerek tudja, nem dolgozik rendesen, vagy nem ezért nem tanul, akkor délután négytől kus.
1: Igen, rárakod, és kus van. Teljesen jó. Tehát nagyon nagy jövő van ebben.
0: Gátló funkció,
1: Szerintem az alvási funkciókat tudja figyelni, horkolásgátló funkciót tudsz beletenni, úgyhogy...
2: Find my fogsor.
1: Find my fogsor. Ha box van, akkor vissza.

0: Húzódik, hogy ne tudják kivenni a fogainat. Hát ez is egyébként. Igen, papa, bunyó van, húz vissza a fogsor. Fogsor visszahúzódik, nem tudják kivenni. Tök jó ötletek vannak.
1: Az is jó, hogy önvédelmi fogsor, amikor megtámadnak, kiveszed, rádobod, és ő automatikus haraptálja.
0: Támadó funkció. Támadó funkció. Ha este italozol, reggel kimutatható az alkoholszint.
1: De nagy, de tényleg, hogy ne ülj kocsiba.
0: Nyáltesz, berakod, lakmuszpapír, valami, belekülsz valami, megmondja, hogy kész, kimutatja, hogy neked még nem tudom, mennyi a vér alkoholszinted.
2: Ugye magán a amikor milyennek a neve, amikor megfújhatják a szondát, szondázáskor, hogy akkor pici ilyen kis ventilátorok indulnak be a fogsorodból, és akkor nem a valódi lehelyezet kapja meg azért, hanem csak így belefújsz, tudod, ilyen ventilált levegőt.
1: Oldalról szívja.
0: Igen. Tökéletes. Lefordítja a mondani valót az aktuális idegen nyelvre, amire szükséged van. Mennyire jó ez is.
2: Az nyelv, nem? Inkább, az nyelv, srácok. A fogsor szerintem az olyan...
1: Na jó, de hát van benne egy izé, egy kis hangszóró, tudod, és
2: akkor azt megoldja. És hogyha egy gyors billentyűket, tehát a nyelveddel belülről meg tudod nyomni a fogaidat.
1: Van felső hatos, az mit csinál?
2: Igen, felső hatos, az előveszi a BKV bérletedet.
0: Igen, egy mutatás, a felső hatos belenyúl a zsebedbe, igen. Jó, ez egyébként rendben van. Magyaroknak ez csak álomíre, Barnabás, igen. Gyulladást figyelő, vérlabort is mér, gyulladást figyel. És az, hogy beszédmennyiséget lehetne vele szabályozni, sokkal örülnének egyébként. Látod? Mennyi mindent lehet ebbe beletenni?
1: Ott álltam, hogy olvastam ezt a tudományos cikket hülyén, és hogy? Köszönöm.
0: És csak behozod, köszönöm. Ide, és nem, hogy megoldjuk a kérdésedet, hanem még tovább tágítunk az univerzumon, hogy mennyi mindent lehetne csinálni ezzel. Egyébként nem rossz ötlet. Nem rossz ötlet. Fogyókuránál is szenzációs, úgyhogy tényleg nagyon jó.
2: Állítható tájszólás.
0: Júj.
2: Hát ez az, nem kellene a rendes funkciók, ez kell, hogy megnyomod a B2-eset, ha van olyanod, és akkor egyszer csak, akkor mám, hát mi van mám veled?
1: Jó. A négy jön, az mi?
2: Úristen, nem tudok többet, ennyit.
0: Ne szól hozzá.
2: Nem
0: kell dúdolni, szól a szádban a YouTube, nagyon jó, előpürésít a gyerekeknek, ha bármit beleöntesz, akkor megrágja és letúr mixolja.
1: Beépített vacogás. Ahogy érzi a lehűlést, annál jobban elkezd. Csattog.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Esztergut támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Modino Home. Bútorszalon, az elbűvölő elegancia, a tapintható minőség, a kényeztető kényelem szerelmeseinek. Ünnepeld velünk harmadik születésnapunkat május 9-én. Számtalan akcióval, meglepetéssel és nyereménysorsolással várunk mindenkit. Kaposvár, Kaposrét sor 1. Modino Home, ahol az álmok valóra válnak.
2: Kaposvárra érkezik a legendás musical, a padlás, varázslat, humor és felejthetetlen dalok az egész családnak. Május 10-e Kaposvár Szivárvány Kultúrpalota. Jegyek pannonvárszínház.hu.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
3: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
3: A

0: Rádió egy top 5-ben.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió
0: az 50.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Save Me Tonight, a legfrissebb igazi mai slágerünk Jennifer Lopeztől és David Guettától. Igazi Rádió 1-es újdonság, a DJ-ink a megjelenése óta játsszák esténként a Mix műsorainkban, de most már annyira, hogy még a Rádió 1 Top 50-be is bekerült. Elkezdte a menetelést a 49. helyen. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, Európa, Amerika és a Rádió 1 favorit

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50 és ők a sereghajtók. Ugye 49. lett az új Jennifer Lopez David Guetta dal, amit a 48. helyen a Stadium X és Metzger Vicky közös zenéje követ a Let You Let Me Go. Ezután érkezett a most hallott Dua Lipa dal, a Training Season. A folytatásban egy kis Eurodance, Kada és a Turn the Lights Off, ami eredetileg az ő Kada debütáló albumán jelent meg 2010-ben, de csak Dániában lett komoly rádiós és klubsiker, a dán slágerlistán akkor a negyedik helyig jutott, aztán eltelt 15 év. És tavaly évvégén valahogy váratlanul virális lett a TikTokon és az Instán, főleg egy mém miatt, amiben John Hamm táncol egy klubjelenetben, úgyhogy már az új generáció és eljutott a dal, és jobbat megy, mint eredetileg, mert hogy világsiker lett, és Kada-tól a Turn the Lights Off a Rádió 1 Top 50-ben már a 46.

0: 44. Szigálá, Jackson és a Riptide. Ezután jött a 43. helyen Blondistól a Never Walk Alone, most hallgattuk meg. Szemfeld következik és a Heart Like Mine, és akkor gyorsan most elmondanám, a Rádió egy születésnapi fesztivál jegyekért a Top 50 után lehet majd jelentkezni. Tehát most játékon kívül játszom a 42. helyen. Az egyik favori DJ-nket a születésnapunkon ugye 4 világsztárt hozunk Budapestre, minden információ a radio1.hu-n, az egyikük pedig a legelkötelezettebb környezetvédő a zeneiparban, ő Szemfeld, aki felismerte, hogy a DJ-k életmódja, a rengeteg repülés, a hatalmas energiafelhasználás a koncerteken óriási ökológiai lábnyommal jár, úgyhogy létrehozott egy non-profit szervezetet, amellyel a klímaváltozás elleni küzdelemre és a környezettudatos turnézásra fókuszál. Az a célja, hogy megmutassa, hogy egy nemzetközi karrier is építhető fenntartható módon. Hölgyeim és uraim, a Rádió egy születésnapi fesztiválján ott lesz Szemfeld!
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Rádió 1, ez a Top 50. Ilyen igazi mai slágerekkel. Ugye 42. volt Sam Feltől a Heart Like Mine, 41. lett Kygo, Ava Max és a Whatever. Selena Gomez most énekelt, Sing a Song a 40. lett. 39. topic, Fastboy, Forget You.
1: Rádió 1 Top 50, a 38.
0: A New Religion, BB Rexától és a Faithless-től. Ez is egy olyan zene, amit a Rádió 1-es DJ-k a megjelenése pillanatától játszanak a műsoraimban. Elsőként itt hallhatta mindenki BB Rexa új zenéjét. Az énekesnő neve eredetileg Bleta Rexa, albán származású családból származik, a Bleta jelentése pedig albánul méhecske. Na de ő most nem zümmögni fog. Kiereszti a hangját, megpörget minket. BB Rexa Faithless, New Religion, a 38.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50. A 37.

Pepsében a 34. David Guetta és Alesso közös dala Never Going Home Tonight, 33. A Rádió 1-es DJ Regán Lili Chris Willis-szel készített közös dala a Blue Heart, a 32. Az imént pedig 31. lett Lady Gaga-tól Bruno Mars-tól a Die With A Smile. Innen folytatjuk. A Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja, Cyril következik. Ez a dal most nem nyerő dal kivételesen, de bármikor a Rádió 1 top 50 után megszólal, akkor hívni kell a 0623111-et 10-ként, mert páros belépőjegyet érhet a buliba. Ez a játék tehát a top 50 után folytatódik itt a Rádió 1-en. Disturbed Sound of Silence, 30. Cyril remixében a Rádió 1-en.

Itt a Rádió Egyen, az a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Disturbed Sound of Silence Siri remixében a 30. helyen szólt, nem is olyan rég, 29. lett Purple Disco Machine House This és a Beat of Your Heart. Kygo, One Republic, Chasing Paradise, a 28. I'm chasing paradise with you. Ray Dalton, Do It Again, a 27. helyen hallgattuk meg, 26. Lárótól a Lárari. You 25. Joe Corey és a Be Alright. Ezt követte a 24. helyen Matt Sassari, Hugo Sonic és az It Feels So Good. Na menjünk is tovább, 23. a Hug Yourself Camerattal. Ő továbbra is az egyik legnépszerűbb európai popénekes, a rádiós slágerei és a koncertjei az energikus fellépései miatt. Egyébként a

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a következő zenei órában is, a Top 50 folytatásában is. 22. lett a héten, Shaos, Felix Jen és a Walk With Me, mindjárt játszom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben! Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival! És vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét! De hogy a hangulat

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től újra

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
6: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Reklámot hallottak.
8: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió
1: a 22.

legyen, csak igazi mai slágermeccs. Hello mindenkinek, szuper napot, jó hétvégét, Györke Attila a stúdióban, ez a Top 50, Európa, Amerika és a Rádió egy kedvence.

The Door. Teddy Swims következik egy popzenével, a testalkatát megnézve a videóklipekben. Hát gondolnánk, hogy ő valaha kosárlabdázott? Elég komolyan sportolt Teddy Swims, de hál' Istennek a zene győzött, a stadionok maradtak, csak most már másképpen tölti meg őket, és énekel bennük. A The Door, a héten a 20.

az igazi visszaszámlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen. A Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 19.

Rádió Egyen, ez a Top 50. Ray-jel folytatom, aki a Billboard magazinnak adott a héten egy hosszabb interjút, és a szavaiból azt vettem ki, hogy a koncertezés számára már inkább szórakozás, mint megfeszített munka. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy a sztárok inkább a sok fellépésbe feszülnek bele. Ray viszont azt mondta, hogy a megjelent lemezén annyit dolgoztak, 2-3 évet, olyan sok volt vele a meló, hogy kifejezetten jól esett számára a zenei anyagot kiengedni a kezei közül, és most már a koncertek és a pihenés van hátra. Úgyhogy Ray inkább a színpadon érzi otthon magát, mint mondjuk a stúdióban, és ez tőle a Where Is My Husband, ami a héten a 18. lett.

0: Rádió 1 Top 50. A 15.
1: A Stay a Little Longer, a 36 éves Joe Corey következik, aki először 2019-ben keltette fel a világ figyelmét a dalaival. Már az első sikere nagyot robbant, a Sorry, de Angliában a DJ-zés előtt is ismert volt. 2013-ig a Jordi Shore-ban szerepelt akkori barátnője Sophie oldalán. Ez egy valóságshow volt. A hírnevet kihasználva ezután megalapította a saját személyi edzővállalkozását, mostanában pedig ilyen dalokat pakol az asztalra, mint ez. A Galantis-szal készítettek közösen Stay a Little Longer, a 15.
2: Hi, I'm Joel Corey, and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50. A 11.

Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50 jön. Most egy kis visszaszámlálás. Jó pár perccel ezelőtt meghallgattuk a 14. helyen Kashmir dalát, ez volt a Wild Ride, amit a 13. Martin Garrix követ és a Butterflies. A 12. lett Lady Gaga-tól, az Abrakadabra. Kamrad, Be Mine a 11. helyen játszottam. 10. Loi és a Get Lucky. Kilencedik volt Lady Gaga-tól a Dead Dance, és a 8. helyre került a Blood Running Ray Daltontól. Ő nem csak énekes, hanem dalszerző is, nagyon sok dalának a szövegét írja ő, és ezek gyakran személyes élményeken alapulnak. Na, ennek a dalnak az ötletét is a saját életéből merítette, és ő mondta, hogy segítség lehet azoknak, akik egy nehéz időszakon mennek keresztül, amíg vér fut az ereinkben. Addig harcolnunk kell, addig nem adhatjuk fel. Blood Running, 8.

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: A Sugar Daddy, Tóth Abigailtől és Accenttől, a Rádió egy születésnapi fesztiváljának fellépőitől. Na ez is egy olyan zene egyébként, amit hogyha a Rádió egy top 50 után lejátszunk majd, és nem csak így a hétvégén, hanem az elkövetkezendő héten is majd, akkor páros belépőjegyet ér a születésnapunkra. Hölgyeim és uraim, ezen a héten is megőrülünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj!
0: Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héjobbiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
5: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citromdíszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
2: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
8: Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Támogatói csoport indul Kaposváron autizmussal érintett gyermekek szüleinek. A program a mindennapi nehézségek feldolgozásában segít. A foglalkozások május 13-ától kezdődnek a Vármegyei Kórházban, tájékoztatta az intézmény közösségi oldala. Gyerekek százai mozogtak a Kasi sportnapján Kaposváron a Magyar Sportnapja alkalmából. A Városligetben több sportágat is kipróbálhattak a résztvevők. Az eseményen kaposvári sportolók is találkoztak a fiatalokkal, tájékoztatta Kaposvár Most. Lezárják a kaposvári nagypiac parkolóházát a Tour de Hongrie rajtja miatt. A korlátozás május 15-én délután várható és a környék forgalmát érinti. Az autósoknak kerülőt javasolnak, a közlekedést a rendőrség irányítja, közölte a Kaposvár Most. A hétvégén is sok napsütés ígérkezik. A csúcshőmérséklet elérheti a 24-25 fokot.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
2: Rádió
0: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel Mixben. Csak igazi mai is.

Itt a 99.9 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely szép szombat délutánt kívánok mindenkinek itt Kaposváron. Ez a Daily Mix, a stúdióban pedig Márkó, Rudi, Petra. A folytatás időjárására ránézve eseménytelen lesz, napos, száraz időben bízhatunk. A mai csúcsérték 23-24 fok körül alakul, estére pedig 22 fokot mond a meteorológia ide a városban. Csapadék este és az éjszaka sem várható egyébként. Lady Gaga, ő jön, már is szól az Abrakadabra a rád.

0: Rádióegyen csak igazi mai sláger megy.
1: Ez a Daily Mix a Rádióegyen az igazi mai slágerekkel. Minden délben egy

Ez a 99.9 Rádió egy csak igazi mai slágervegy. Benne meg ez a Daily Mix. Hello Kaposvár, szép szombat délutánt, jó hétvégét kívánok. A közlekedés jó itt a város környékén. Hetes és Somogysárd között van egy kis aszfaltmarás, emiatt mindkét irányban útszűkület mellett lehet közlekedni, adta hírül a Magyar Közút. Nos hát jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek, és jó zenehallgatást. Olivia Rodrigo, ő érkezik már is a folytatásban ide a Rádió 1-re. Szól a Good For You a Daily Mix

Itt a 99.9 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Ez meg a Daily Mix. Jó hétvégét, szép szombat délutánt kívánok mindenkinek itt Kaposváron. Jön a folytatásban a Switch Disco, velük hangolódunk május 24-ére. Ekkor lesz a szülinapi fesztiválunk a Budapest Parkban. A Switch Disco mellett a Nemzetközi Hadszíntérről jön még Cyril, és jön még Stemfeld is. Részletek a rádió1.hu. Nos, tehát hangolódunk, a Switch Disco egy korábbi 90-es évekbeli nagy slágert hoz most. Félix dalát, Charlotte Henninggel és az eredeti szerzővel szól az I Found You.

Itt a 99.9 Rádió, egy csak igazi mai slágermegy. Hello Kaposvár, itt a Déni Mix május 9-e van. Ilyenek a Gergelyek, nevű görög eredetű név jelentése. Éberen örködő. Sok boldogságot, kedves Gergelyek, és Isten éltesse azokat is, akik ma szintén ünnepelnek. Legyen bármilyen okuk is az ünneplésre. A folytatásban érkező dal most a kedvükért szól a Déli Mixben. David Guetta és a One Republic jönnek, ez az I Don't Wanna Wait.

0: kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Daily Mix. Daily Mix. Minden délben a Rádió 1-en. Egy órán keresztül. Egy órán keresztül.

0: legfrissebb slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Koródi Petrával. Csak igazi, ma is láger megy. 99.9

Itt a 99.9 Rádió, egy csak igazi mai slágermegy. Hello Kaposvár, ebben az órában is együtt rádiózunk a stúdióban Kóródi Petra. Szép szombat délutánt és jó hétvégét kívánok mindenkinek. Szemfeldővé a folytatás, aki egyben zenélni fog a hónap végén a szülinapi fesztiválunkon a Budapest Parkban. Nagyon várjuk, már ez május 24-én lesz. Szemfeld mellett jön Cyril és a Swiss Disco is, meg a teljes a Rádió 1-es DJ garnitúra. Részletek a Rádió 1.hu-n, de most Szemfeldé a terep és Sophie Laudé. Szól már is a Memories.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

Ez a 99.9 Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Szép délutánt kívánok mindenkinek itt Kaposváron. Nézzük a holnap időjárását. Nagy meglepetés nem jön ám. Marad a napos száraz idő vasárnap is itt a városban. A holnapi csúcs 24-26 fok körül alakul a jelentések szerint. A nap elején 10-15, estére pedig 23 fok áll a jóslatban. Én pedig nem jósolok, hanem mondom, hogy Szigala jön, Jackson és Island Kidron, szól már is a Riptide. Itt nálunk a rádió, hogy Kaposváron.

Köszöntök mindenkit, szép szombat délutánt kívánok. Ez a 99.9 Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Én pedig Kúródi Petra vagyok, és kikapcsolódási lehetőségeket hoztam, és szerintem lehet hallani a hangom, hogy egy kicsit sietek. Hát igen, kettő olyan programról biztosan fogok beszélni a folytatásban, amelyek már elkezdődtek a délelőtti órákban, de így a délután is várják az érdeklődőket. Például ma 125 éves az Alma melléki kisvasút, ebből az alkalomból egy élményekkel teli egésznapos programon vehetünk részt Alma mellék Sasrét pusztán. Folyamatosan közlekedik egyébként a kisvasút Alma mellék és Sasrét között. Az utolsó járat 16 órakor indul vissza Sasrétről, így a délután pedig Bábszínház lesz ez 14 órától a programfüzet szerint, valamint kis és nagyvasúti előadások is várják még a délután az érdeklődőket az erdei iskola épületében. Hát ehhez is jó szórakozást kívánok mindenki számára. Aztán nézzük a desedai madarak és fák napját, ahol a délután szintén készülnek. A Deseda madarai 14 órakor kezdődik, ez egy madár megfigyelő hajókázása a Desedán, aztán 15 órától kezdődik az ingyenes tárlatvezetés a Békalencse Vízipásztor Fakopáncs című kiállításban. Ott van egészen 15 óráig a Somogy megyei Kereskedelmi és Iparkamara Europe Direct irodája eutotóval, logikai és ügyességi játékokkal, és 16 óráig várják az egésznapos kísérőprogramok az érdeklődőket, mint a kézműveskedés, a természetismeret és ügyességi játékok, az ugrálóvár, a népi fajátékok és az arcfestés. Jó szórakozást kívánok tehát ezekhez mindenki számára. A mai nap a Fekete István látogató központnál madarak és fák napja Toponáron. Aztán nézzük a holnapi bábszintéri előadást, mert vasárnap is várják az érdeklődőket 10 órától családi matiné figurás játszóval, 11 órától meg báb előadás, ha lúd legyen kövér, a Szigligeti Színház és a Lilliput társulat jóvoltából. Ez meg Faceless Insomniájának újra gondolása Bibi Rexával és Faceless-szel. Már is szól a New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

Itt a 99.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello Kaposvár, szép szombat délutánt kívánok mindenkinek. Nézzük már is, hogy mi a jelenlegi közlekedési helyzet kép itt a városban. Jól lehet haladni, ha bár sűrű a berzsenyi forgalma, és egész sok az autó a Jutai úton és a Kanizsai úton is a jelentések szerint. Én meg jó utat és balesetmentes haladást kívánok mindenkinek. Még egy info, Mezőcsokonya és Somogysárd között van egy kis aszfaltmarás, ezzel azért mindenképpen számoljanak az arra haladók. Jó utat kívánok! A folytatásban pedig hozok egy csodahölgyet, nagyon szeretem, Sabrina Carpenter. Ő már is, aki felszolgálja a kávét az ebéd után itt az Espresso.

Itt a 99.9 Rádió, egy csak igazi, ma is láger megy, és ez egyben már a búcsú pár másodperccel számomra. További szép szombat délutánt kívánok mindenkinek itt Kaposváron. A folytatásban jönnek az igazi ma is lágerek. Jó rádiózást, jó szórakozást, és én is jövök vissza holnap délre. Kóródi Petrát hallották. A Why Don't We, a közvetlen folytatás. Már is szól a Falling. Csoda hétvégét a viszont hallásra. Not even thinking twice, everything's frozen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékára csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
2: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hey Jobbiban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
0: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
5: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, a mikrofonnál Kismert, és ebben az órában is közeledik egy olyan dal, amit 2 hét és 1 nap múlva hallani fogunk a Budapest Parkban, május 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.

Érdemes is hívni a 0620-311-111-et. Szóval május 24-én érkeznek a világsztárok, Extenden kívül még Cyril, Stanfeld, a Switch Disco, és hát persze az After Party-n ott lesznek a Rádió 1-es DJ-k is. Most Ray Daltontól hozom az aktuális

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és nagyon nagy harc volt az elmúlt pár percben egy darab igazi mai slágerért. Újabb neveket írok már is a vendéglistánkra. Május 24 Budapest Park, Rádió 1 születésnapi fesztivál, 2 hét és 1 nap. Mindjárt itt van.
1: Szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, mondd a keresztneved.
1: Hú, Ibolya? Hú, jaj, nem, csak bekerültem, és jaj, nagyon izgulok.
0: Becuki vagy. Figyelj, én is izgulnék egyébként fordított esetben. Én itt lazázgatok, itt van a mikrofon, a kis megszokott közegem.
1: Júj, annyit hallgatunk titeket, és páromnak ez a kedvenc száma.
0: Na.
1: Ha kérdezed, hogy mi volt az olasz slágere.
0: Igen.
1: Akcent Tóth Abigail, Sugar Daddy.
0: Nagyon jó vagy, és a 10. ráadásul.
1: Nem mondod!
0: De!
1: Úristen! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Nagyon jó vagy!
1: Jó, kicsit remek a hangom.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: És képzeld el, hogy ezt a dalt élőben lehet majd hallani. Előadja az Accent és a Tóth Abigail.
1: Igen, tudjuk, mert állandóan hallgatjuk, és még nem voltunk a szülinapon. És aminek nagyon örülök, hogy a páromnak 22-én van a születésnap, a férjem, és vele szeretnék menni.
0: Hát akkor ez egy dupla ünneplés lesz, ennek nagyon-nagyon örülök. Ne tedd még le a telefont, jó? Megbeszélünk
1: okay,
0: ezt.
1: Oké, köszönöm szépen. Szia.
0: Játék a következő órában is lesz, Taylor Swift pedig mindjárt érkezik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hétvégén is Isten éltesse a mai nap, a hét és a tegnapi nap születésnaposait, például a kereken 100 éves Sir David Attenborough-t. Hát bizony 100 éves lett a legenda, aki, mintha mindig is itt élt volna a Földön, a legnagyobb harmóniában a flórával és faunával. Sir David Attenborough angol természettudós dokumentumfilmes, az ismeretterjesztő televízió műsorok egyik úttörője, akiről több mint 50 fajt neveztek el az évek alatt. Miatta neonsárgák a teniszlabdák, mert hogy a 60-as években ő szúrta ki a wimbledoni közvetítések alatt, hogy elég nehéz a fű miatt észrevenni a teniszlabdákat. A mai napig, vagyis hát most már 100 évesen is igyekszik személyesen válaszolni a rajongói levelekre. És hogyha azt gondolnánk, hogy most már pihen, hátradől, ez nincs így, jelenleg éppen narrálja a Kék bolygó 3 természetfilmet. Ja, és a Lego nem teketóriázott, tegnapi hír, hogy a 4-től 99 éves korig ajánlást módosították 100 pluszosra. Úgyhogy David Attenborough és a szintén 100 pluszos Dick Van Dyke most már együtt legózhatnak. Alex Warren és egy cseppet sem átlagos dal az Ordinary a folytatásban.
1: In this town's lost its faith.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, az M7-es pedig, hát kicsit torlódik. Letenye felé, Kápolnásnyéknél, Tóth Zitától jött az üzenet, mert hogy terelés van a sztrádán. Balesetmentes kilométereket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a puertorikói hangulat után pedig kedvenc francia DJ-nk a folytatásban, David Guetta, és One Republic-kal közös dal. Kellemes szombat délután mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, és páros belépőt a május 24-i születésnapi fesztiválunkra ebben az órában is lehet nyerni. Ha valaki elcsípi Cyril remixében Ed Sheeran Camera dalát, na akkor érdemes majd tárcsázni minket, ez bármikor eljöhet. David Guetta, One Republic, hozom már is. Let's make

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.
3: Let's get down to business.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, 8 perccel járunk fél négy előtt, és eddig még nem szólt az óra dala. Az a dal, amit 2 hét és 1 nap múlva hallhatunk a Budapest Parkban, ez ugye Siri remixében Ed Sheeran és a Camera. Hát ez egyben azt is jelenti, hogy közeledik, úgyhogy legyünk résen Rádió 1-esek. Shawn Mendes, Treat You Better, ezt is nagyon szeretjük.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Micsoda pop klasszikus, már-már mondhatjuk rá, Nothing Breaks Like a Heart, semmi nem fáj jobban a szívnél. Dehogy nem, ha valaki lecsúszik a születésnapi fesztivál játékunkról, az utolsó pillanatban, na az nagyon tud fájni. Ed Sheeran, Cameron most a Siri Remixben szól, ezt a dalt 2 hét és 1 nap múlva tuti biztos hallani fogjuk a Budapest Parkban. Mindjárt itt van.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1, Chuck Ecclesy, Moi Saga.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és újabb játékhoz érkeztünk el.
1: Ja, Laci vagyok, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Laci! Mit hallottál? Mi szólt?
1: Az Ed Sheeran, Siri Remixben és a Kamen.
0: Pontosabb vagy, mint a Wikipédia, de tényleg. Ezt így fejből tudtad?
1: Igen.
0: Voltál már korábban a Rádió 1 születésnapi fesztiválon?
1: Nem voltam.
0: Ki az, akit nagyon vársz?
1: Szerintem Siri-t.
0: Siri-t nagyon sokan mondják egyébként. Képzeld el, hogy a tizedik vagyok, és személyesen láthatod a kedvencedet, ha mondod a szlogent.
1: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Örülünk!
1: Hogyne örülünk!
0: Na hát ezt nagyon könnyen összehoztad. Kivel fogsz bulizni, tudod már?
1: Párommal, mennyasszonyommal.
0: Ne tedd még le a telefont, fontos pillanatok következnek adáson kívül. Gratulálok, és nem sokára találkozunk.
1: Köszi.
0: Játék természetesen a következő órában is lesz. Sam Felt, Heart Like Mine. Ezt a dalt kell levadászni, és hogy fokozzuk a jó kedvet, Loyal indul a következő óra.
2: Műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Évai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
5: Galamb volt olyan gonosz, hogy összetolta a nyugdíjas bácsi kocsiját.
6: Fölháborító.
5: Egy átlag kis nyugdíjas mit csinál? Szór neki morzsát. Megmérgezi, hozzávágja a papucsát, ne adj Isten káromkodik, esetleg a csirke farhátból megmaradt
0: nyesedéket. Hogy sorosbérem.
5: Igen, megnyerősítja, hogy sorosbérem, és azt mondja, hogy háború. És hozzávág valamit. Tehát ez a nyugdíjas bácsi, ezt kemény fából faragták, ő megjárt a Dél-Koreát, Észak-Koreát, Vietnámot, nagyon sok mindent.
6: Benne vannak még a régi emlékek.
5: A régi emlékek, így van, hazért a Donkanyarból, megjárta a második világháború, talán még az első világháború is ott volt. Fogott egy puskát.
0: Mennyire kell zéró toleranciának lennie benned ahhoz, hogy ez megtörténjen? Ő milyen lehet a Lidl-ben, amikor kicsit tovább kell sorban állni?
5: A bácsi elé nem akarsz beállni a sorba, sem
0: látni mögé. Látni akarom a kommentjét, amit Facebookra szokott írni, jó? Csak az idegállapot miatt. Igen.
5: Fogott egy puskát, és lövést adott le a lőfegyver. Ezt a kis galambot nem találtam, és az a lövedék úgy gondolt, hogy becsapódik inkább az alvó gyerekek közé egy óvodába.
0: Szeretném képzelni?
5: Nem hiszem.
6: Jani bátyám, gratulálunk.
5: Jani bátyám, mi az Isten történik magukásra, hogy már Jani bátyám.
0: Óvodában, délutános vagy. Járkász, már végre aludtak a kis taknyos kölykök,
5: tudod? Igen, végre csönd van.
7: Ezsi, Józsika is alszik. Alszik.
5: Minden ember.
7: Ez jó.
0: Kati, aludjál, Kati! Láttak, Kati!
6: És ezt jó, néni, lőnek!
5: Megérkezik a lövedék. Nem találta senkit a lövedék. Letartóztatását kezdeményezték, az ügyészség nem látta indokoltnak, így elengedték
6: BM-ost. De kedvesek.
0: Én látom magam, ahogy így gurul a fűben. Tudjátok, hogy jelenti egy ilyen légkiskával.
5: Igen, egy cigivel a szájában.
0: Igen.
5: Mindjárt ott van meg, János bácsi, előjött.
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
8: Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Különböző szakmákkal ismerkedhettek a kaposvári diákok a szakképzési centrum pályaorientációs programján. A gyerekek gyakorlati foglalkozásokon próbálhatták ki a műszaki, faipari, vendéglátási és szépészeti területeket. A kezdeményezés a tudatos pályaválasztást segítette, írja a Sollány. Kaposváron tartották a 32. kaposvári jogi beszélgetéseket. A kétnapos szakmai programra az ország több pontjáról érkeztek jogászok és igazságügyi szakemberek. Az előadásokon a jogbiztonság és az igazságszolgáltatás kérdései is szóba kerültek. Siófoki cukrász jutott a Magyarország tortája verseny döntőjébe. Lázár Tamás Eprek hercege nevű tortája a legjobb 6 közé került. Az alkotás eperrel, bodzával és mentával készült, közölte a Sollány. A hétvégén is sok napsütésig érkezik. A csúcshőmérséklet elérheti a 24-25 fokot.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 6 perce járunk 4 óra után, a mikrofonnál még ebben az órában Kismerti, és kapás van. Hello!
1: Szia, Márcia, játékra szeretnénk jelentkezni!
0: Sziasztok! Sam Fett, Heart Like Mine, erre csapjatok majd le!
1: Oké,
0: köszi! Jó, segítettem, sziasztok!
1: Szia!
0: És ez persze a többi Rádió 1-esnek is szól, hiszen május 24-én a Budapest Parkban a szupersztárjaink között ott lesz Cyril, a Swiss Disco, Sam Fett, Accent, és hát persze a Rádió 1-es DJ-k. A dal, amit ebben az órában keresünk, az a Heart Like Mine Sam Fett-től, ez pedig Bibi Rex, a vadi új dala.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy 7 perccel fél öt előtt, és nem volt még az óra dala, vagyis Sam Felt és a Heart Like Mine, úgyhogy ez azt jelenti egyben, hogy közeledik is nagyon. Május 24-én, vagyis 2 hét és 1 nap múlva a Budapest Parkban együtt bulizunk a szupersztárokkal, Sam Felttel, Cyrillel, a Swiss Discoval, Accenttel és a Rádió 1-es DJ-kkel. Nem sokára jön az óra dala, most pedig a tavalyi fesztivál fellépőket hozom, a német EDM tesó párost.
1: Hey!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez pedig egy olyan dal, amit nem sokára hallani fogunk a Budapest Parkban élőben. Sam Felt és a Heart Like Mine, a dal, amiben a Coldplay klasszikus Clocks is visszaköszön, nem is kicsit, az igazán szabad lelkű emberek himnusza, akiket nem lehet megszelidíteni. Pont olyan a lelkük, mint Szilaj a Mustang. Május 24-én a Budapest Parkban Sam Felttel is együtt bulizunk, Cyrillel, a Switch Disco-val, Accenttel, ez most a Heart Like Mine.
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egyet.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, 3:15 járunk, 3:45 után. Ez egyben azt is jelenti, hogy nem sokára érkezik Kuki, a francia Muki. Ja, itt van már Kuki. Szót kér, melyik mikrofont adjam neked, Kukker? Várjál, ebbe beszélj bele.
1: Szervusz, Marti, sziasztok mindenkinek.
0: És nálad is lesz játék, képzeld el.
1: Hát és rossz között, igen.
0: Na de most koncentráljunk a jelenre, mert valaki van a vonalban. Halló!
2: Szia, Norbi vagyok, és játékra szeretnék jelentkezni.
0: Na, ma úgy tűnik, hogy támadnak a pasik. Múlt hétvégén pont ellentétes tapasztalatok voltak. Honnan hívsz, Norbi?
2: Épp Abátszalogról.
0: Ó, és mit csinálsz?
2: Tiszadónál voltunk, elég fározni.
0: Akkor süttettetek a hasatokat, ugye? Nagyon klassz idő van.
2: Igen, igen, igen, nagyon jó.
0: Na, milyen zenét hallottál?
2: Sam Feltől a Heart Like Mine.
0: Elképesztő, white füled van. És a 10. vagy ráadásul. Amit Fárert hallom az anyósülésről?
2: Igen, a kedves feleségem.
0: Na hát most jön az a rész, hogy...
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben.
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Gratulálok, és hát azt hiszem, hogy felesleges a kérdés, hogy kit viszel magaddal.
2: Igen,
0: mert hogy ott ül melletted, ne tedd még le a telefont, jó, felvesztük az adataidat.
2: Köszönöm.
0: Május 24 jön a Rádió 1 születésnapi fesztivál, 2 hét és 1 nap múlva a Budapest Parkban jönnek a szupersztárok, Sam Feld, Cyril, Accent, Switch Disco, aztán a Rádió 1-es DJ-k az After Party, és a játékunk bizony folytatódik Kukinál is, hogyha felcsendül 6 óra után egy olyan nemzetközi előadó, aki ott lesz a buliban, akkor érdemes hívni minket. Én Kismert is jövök, legközelebb holnap délelőtt 10 órakor. Egy Siren, Bad Habits, ez a kilépőzeném, szuper jó hét.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élő

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Hogy kutyáknak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyekcsípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen a Petőfi tér 2-3 szám alatt a Szarvasi üzletházban a Spár felett.
6: Kaposvárra érkezik a legendás musical, a padlás, varázslat, humor és felejthetetlen dalok az egész családnak. Május 10-e Kaposvár Szivárvány Kultúrpalota. Jegyek pannonvarszinhas.hu.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
7: Ennek a fognak van egy, írja valaki, van egy Bluetooth kapcsolata, az kirakod a telefonodra, és látod, tehát elemzi a megevett kalóriát, elemzi az ételt, hogy az neked való-e, tehát olyan nagyon sok jövője az nincs, hogy ez a protézis okos legyen. De valószínűleg van valamilyen internettel összehangolható funkciója.
8: Internet alapú aha. Protézis lesz.
7: Rágási dinamikát néz, pH értéket is mér, és hőmérsékletet figyel. Tehát ha te túl forró reszel valamit, akkor ő szól neked egyébként, illetve a gyógyszeradagolás, az nem rossz. A gyógyszeradagolásnál megrezgeti a fogsorodat, ha elfelejtetted bevenni. Este 8-kor elkezd rezegni a fogat, hogy vedd be a gyógyszert. Az ne, azt egyébként adom, az nem hülyeség. Lehet, hogy összekapcsolható a fogkefével, akár az is lehet. Ha belegondolsz, egy csomó funkciót lehet.
9: Vagy lehet, bezárja a szádat addig, hogy nem mosod meg.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a rádió?

0: szólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Támogatói csoport indul Kaposváron autizmussal érintett gyermekek szüleinek. A program a mindennapi nehézségek feldolgozásában segít. A foglalkozások május 13-ától kezdődnek a Vármegyei Kórházban, tájékoztatta az intézmény közösségi oldala. Gyerekek százai mozogtak a Kasi sportnapján Kaposváron a Magyar Sportnapja alkalmából. A Városligetben több sportágat is kipróbálhattak a résztvevők. Az eseményen kaposvári sportolók is találkoztak a fiatalokkal, tájékoztatta Kaposvár Most. Lezárják a kaposvári nagypiac parkolóházát a Tour de Hongrie rajtja miatt. A korlátozás május 15-én délután várható és a környék forgalmát érinti. Az autósoknak kerülőt javasolnak, a közlekedést a rendőrség irányítja, közölte a Kaposvár Most. A hétvégén is sok napsütés ígérkezik. A csúcshőmérséklet elérheti a 24-25 fokot.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a Cookie Weekend! Benne a Before Party Show Cookie-ba!

aki hiányzik, de gondolunk rád, valak este feltöltönni. Nagyon szeretlek, addig is imádlak, hiányzol, szeretlek, puszi baba és a család. Ezután sziasztok, szeretném kérni a...

a Rádió 1, sok igazi ma is legyen megy. Szondi a nekem, MC Kuki, szeretnék különi egy összemot az én drága férjemnek, Jócónak. Üzenem neki, hogy jobb társát nem is kaphattam volna. Nagyon szeretem,

0: with Bob Sinclair, Bobby Tvagne.
1: Hi, this is Bob Sinclair and you're listening to my friend DJ Cookie on Radio Idiot.
0: Isten ifedolgozás, készítettenek ők a számcíme I Can't Wait. Ha valaki szereti a minőségi zene, akkor adjatok egy hangerőt, tekert fel a hangerőt, isteni lesz, alé a kukikám, nincs duma!

Na, ez most még nincs kívánság műsorjú. Ezután, szia Kuki, ez aranyos, Fikasnak üzenem nagyon várom a holnapi szenvedést, üdv a taricskás. Végül is ez Adam jatta ezt nekünk, vagy neki. Érkezik egy kis újdonság, lennök fiúk, vagyunk, de ki az, aki? Légy szíves, tessék bemutatkozni.

0: sokára kívásra műsor, és nem sokára játszani fogunk, és hamarosan újra zenélünk. Kivel találkozunk, ezt is én mondom, Kamrad, be mine!
1: Be mine.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Évai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Tömjön magába minél több virsit a Mesterhut virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től újra

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
6: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: Reklámot hallottak.
7: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
8: Kaposvárra érkezik a legendás musical, a padlás, varázslat, humor és felejthetetlen dalok az egész családnak. Május 10-e Kaposvár Szivárvány Kultúrpalota. Jegyek pannonvárszínház.hu.
7: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
9: Ennek a fognak van egy, írja valaki, van egy Bluetooth kapcsolata, azt kirakod a telefonodra, és látod, tehát elemzi a megevett kalóriát, elemzi az ételt, hogy az neked való-e, tehát olyan nagyon sok jövője az nincs, hogy ez a protézis okos legyen. De valószínűleg van valamilyen internettel összehangolató funkciója.
10: Internet alapú protézis lesz.
9: Rágási dinamikát néz, pH értéket is mér, és hőmérsékletet figyel. Tehát ha te túl forró eszel valamit, akkor ő szól neked egyébként, illetve a gyógyszeradagolás, az nem rossz. A gyógyszeradagolásnál megrezgeti a fogsorodat, elfelejtett. Bevenni. Este 8-kor elkezd rezegni a fogat, hogy vedd be a gyógyszert. Az ne, azt egyébként adom, az nem hülyeség. Lehet, hogy összekapcsolható a fogkefével, akár az is lehet. Ha belegondolsz, egy csomó funkciót lehet.
11: Vagy lehet, bezárja a szádat addig, hogy nem mosod meg.
7: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgass Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgass az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
12: Május 24. Budapest Park.

0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Különböző szakmákkal ismerkedhettek a kaposvári diákok a szakképzési centrum pályaorientációs programján. A gyerekek gyakorlati foglalkozásokon próbálhatták ki a műszaki, faipari, vendéglátási és szépészeti területeket. A kezdeményezés a tudatos pályaválasztást segítette, írja a Sonline. Kaposváron tartották a 32. kaposvári jogi beszélgetéseket. A kétnapos szakmai programra az ország több pontjáról érkeztek jogászok és igazságügyi szakemberek. Az előadásokon a jogbiztonság és az igazságszolgáltatás kérdései is szóba kerültek. Siófoki cukrász jutott a Magyarország tortája verseny döntőjébe. Lázár Tamás Eprek hercege nevű tortája a legjobb 6 közé került. Az alkotás eperrel, boccával és mentával készült, közölte a Sonline. A hétvégén is sok napsütésig érkezik. A csúcshőmérséklet elérheti a 24-25 fokot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és a

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, nagyon tessék fülelni, mert bármikor fogtok hallani egy nemzetközi előadó, aki ott lesz velünk május 24-én, még egyszer kuki 24-én, igen, pünkös vasárnap a Budapest Pár, mert lesz a Rádió egy szülinépi fesztivál, akkor ne várjatok sokat, azonnal tessék telefonálni. Próbálj meg lenni a 10. telefonálomon meg, kit hallottad, és mi a Rádió egy szlogent, és a tiéd cserébe egy paros belépőjegy a bulira, jó? Na, van a túlsó vége, most ki ez van szerencsém? Halló, halló!
2: Jó estét kívánok, Viktor vagyok, de?
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, kitűnően érzem magam. Fáradt vagyok egy kicsit, mezőgazdasági munkákat végeztem, úgyhogy jól esik egy kis pihenés.
1: Nagyon jó, és mit szeretnéd hallgatni?
2: Hát már koromnál fogva nem tudom, hogy Gillónak vagy Jennifer Lopeznek kell mondani. De hát, valami új sláger tőle.
1: Figyelj, a legújabb Jennifer López, a legelem megvan a spanyol akcentus, tudod, Jennifer López.
2: Jennifer, hát megtanulom.
1: És ott van mellette David Guetta, a szám címe Save Me Tonight, kinek szeretnéd küldeni?
2: Minden fáradt embernek, hogy pihenésre vágyik, az éjszakai buli előtt.
1: Jó van, oké. Jó bulizás neked, köszönöm szépen a telefonat, vigyázz magad rá, jó?
2: Köszönöm, szia, sziasztok!
1: Ciao, ciao, szia! Na, lennok fiúk, kiakezik akkor a legújabb Jennifer López, David Guettával együtt. A szám címe, még egyszer elmondom, Save Me Tonight!
3: Hey, what's up, it's David Guetta, and you're listening to my French friend, DJ

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Tusú a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén Gergő. Szia Gergő, hogy vagy?
2: Jó vagyok, Kuki. Egy számot kérek magamnak és Tarocskatának.
1: Okay.
2: Ennyi lenne.
1: Oké, okay. Rendben. Ennyi lenne. Köszönöm szépen a telefonat, és én kívánok neked egy szuper keremes hétvégét, jó?
2: Egy olasz számot.
1: Oké. Okay. Lejátszom neked, ti amo, jó, ez jó lesz. Sara Perce, ti amo. Ciao, ciao, Gergő, jó legyél. Szia, szia.
2: Jó, szia, szia.
1: Na, lányok, fiúk, nézzünk SMS kapunk, vagy Viber üzenet, és nem szabad elfelejteni, hogy esetleg fogtok hallani egy nemzetközi sztár, aki ott lesz velünk pünkös vasárnap a Rádió 1 szülépi fesztiválra, akkor azonnal tessék telefonálni, mert paros belépő lett nyáni, jó? Szia Kuki, a férjemmel az egyéves házassági fordulónkat ünneplünk ezen a hétvégén. Neki szeretnék egy nagyon jó számot kérni, épp autózunk, itt biztosan hallani fogja. Köszi, üdv! Zsófi nektek sok-sok boldogságot kívánok nektek, jó? Na, ezután tisztelt Rádió 1, egy számot szeretnék kérni, Kabara, Vistarozon Horgaszó Tank Part teljes csapatnak. Üzenem nekik, hogy most nem tudtam részt venni, de a következőn ott leszek. Köszönöm szépen, tot is van, azaz Csunu, Rádió 1, aki igazi ma is legjár megy. Bizony, utolsó üzenet, szia Kuki. Éppen az elfelé tartunk Dudara, helvéciai traktor találkozón voltunk a két kisfiamán és a férjemmel. Mi mindig most is téged hallgatunk. Cuni, Dudaról köszönöm a beolvasod. Elolvastam, és most zene. Érkezik akkor az a fantasztikus Ricsi és Paveri. Sare Paracetti Amo, ez a DJ Junior Remix.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Cookie Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívd most! Cookie

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, a vonatúsa végén most ki ez, ma szerencsém, halló?
2: Hello, Hód vagyok, éppen hazafelé tartom kisfiammal Tatáról.
1: Tatáról, merre mentek?
2: Hazafelé Baranya megyébe.
1: Ja, értem.
2: Bonyhádot.
1: Jó, oké.
2: Épp egy űrkutatási versenyen voltunk kisfiammal.
1: Nagyon jó, nagyon jó. Miért hívtál engem? Mesélj csak.
2: Egy játékra szeretnék jelentkezni.
1: Oké, de valamit kell mondanod, tudod, hogy kit hallottad? Ki volt?
2: Cyriltől hallottam a Still Into You című számot.
1: Ez viszont nem rossz. És matekban jó vagy? 5 plusz 5, ez mennyi?
2: 10.
1: Tudod a Rádió 1 szlogen?
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Akkor figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 20.

0: 24-én a Budapest Parkba.
1: Na, gratula, gratula, kivel fogsz menni?
2: Nem tudom, még tudom.
1: Hát milyen nem mondtad, Kuki, gyere már velem.
2: Kuki, gyere velem.
1: Jó, na. Van, oké.
2: Okay. Te úgyis ott leszel.
1: Hát veled igen, igen. Figyelj, az a kérdésem, hogy tegyen, minden kell beszélned, azon kívül felveszünk az adatait, és gratulálok neked, jó? Ne tedd le most, jó?
2: Köszönöm szépen.
1: Nincs mit, ne tedd le. Következő rabán, higgyetek nekem, újra játszani fogunk, most érkezik Joel Corey, a szám címe Stay a Little Longer.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonaltusó végén üséges hallgatónk, Gizmo, szia Gizmo!
2: Halló, Kuki, Gizmo vagyok.
1: Hogy vagy?
2: Jó vagyok, köszönöm szépen, most pihenünk ja. Ezen a hétvégén.
1: Pihenünk. Ja, na ez jól teszitek, jól teszitek. Mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Egy kis ablakadablát.
1: Jó, és kinek szeretnéd küldeni?
2: Franciskának, üzenem neki, hogy nagyon hiányzik. Neked,
1: családodnak. Oké, okay, rendben uram, köszönöm szépen a telefontál, jó pihit kívánok neked, jó? Ciao, ciao, még egyszer hangsúlyozom, nagyon tessék fülelni 19 és 20 óra közön, mert úgy tűnik, hogy játszani fogunk. Hallani fogtok egy nemzetközi előadó, aki ott lesz május 24-én a Pünkös Vasárnap a Budapest Parkban, Rádió 1 szülinepi fesztiválon. Igen, akkor tessék telefonálni a 0620-311-111-re, legyél a 10. telefonálom, mondd meg a szlogent, és cserébe kapsz tőlem egy paros belépőjegy, jó? Hamarosan érkezik Lady Gaga, abrakadabra!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Ennek a fognak van egy, írja valaki, van egy Bluetooth kapcsolata, azt kirakod a telefonodra, és látod, tehát elemzi a megevett kalóriát, elemzi az ételt, hogy az neked való-e, tehát olyan nagyon sok jövője az nincs, hogy ez a protézis okos legyen. De valószínűleg van valamilyen internettel összehangolható funkciója.
4: Internet alapú protézis lesz.
3: Rágási dinamikát néz, pH értéket is mér, és hőmérsékletet figyel. Tehát ha te túl forró eszel valamit, akkor ő szól neked egyébként, illetve a gyógyszeradagolás, az nem rossz. A gyógyszeradagolásnál megrezgeti a fogsorodat, ha elfelejtett bevenni. Este 8-kor elkezd rezegni a fogat, hogy vedd be a gyógyszert. Az ne, azt egyébként adom, az nem hülyeség. Lehet, hogy összekapcsolható a fogkefével, akár az is lehet. Ha belegondolsz, egy csomó funkciót lehet.
5: Vagy lehet, bezárja a szádat addig, amíg nem mosod meg.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
6: Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Támogatói csoport indul Kaposváron autizmussal érintett gyermekek szüleinek. A program a mindennapi nehézségek feldolgozásában segít. A foglalkozások május 13-ától kezdődnek a Vármegyei Kórházban, tájékoztatta az intézmény közösségi oldala. Gyerekek százai mozogtak a Kasi sportnapján Kaposváron a Magyar Sportnapja alkalmából. A Városligetben több sportágat is kipróbálhattak a résztvevők. Az eseményen kaposvári sportolók is találkoztak a fiatalokkal, tájékoztatta Kaposvár Most. Lezárják a kaposvári nagypiac parkolóházát a Tour de Hongrie rajtja miatt. A korlátozás május 15-én délután várható és a környék forgalmát érinti. Az autósoknak kerülőt javasolnak, a közlekedést a rendőrség irányítja, közölte a Kaposvár Most. A hétvégén is sok napsütés ígérkezik. A csúcshőmérséklet elérheti a 24-25 fokot.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
2: Rádió
1: 1. Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az igazi mai slágerekkel.

0: A Rádió Egyen.
1: Kívánságműsor 20 óraig, most kit köszöntsünk? Halló, halló, halló!
2: Halló, Viki vagyok.
1: Szia, Viki! Melyik város...
2: Egy Virgótól szeretnék kérni valami számot.
1: Oké, rendben. Csak akartam volna kérdezni, hogy honnan telefonálsz, melyik városból?
2: Alsónémedi.
1: Alsónémedi, jó van. És kinek szeretnél küldeni azt a jó kis muzsikát? Kinek szóljon?
2: Fiamnak, Márknak, meg magamnak.
1: Oké, rendben, köszönöm szépen a telefonáltál, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Köszönöm.
1: Ciao, ciao. Hello, hello, az idik üzenek itt szól. Sziasztok, barátnőm Babenerne bulian vagyunk. Már tudjunk, hogy kislánya lesz, esetleg gratuláció kép keretnék egy összemot neki. Szandrának hívják a barátnőmet, előre is köszönjük. Ja, baba nemet, rosszul írta, ugye? Itt kell mondani baba nemet, ugye? Baba nem. Baba nem. Baba nem, ez van nyerva. Jó, oké, akkor nem mondtam semmi. Hát akkor sok-sok boldogságot kívánunk, és gratula, gratula, gratula. Érkezik Switch Disco nálunk, a szám címe React. Hallottatok, kit következik most? Mondtam Switch Disco? Uha!

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kéz van szerencsém. Szia, hogy hívnak téged? Az te vagy. Halló, szia. Halló.
2: Hello, hello.
1: Hello, jó reggelt. Hello. Na, szóval kicsit koncentrál rám, egy szíves. Hogy hívnak téged?
2: Szia, Evelyn vagyok.
1: Evelyn, miért hívtál engem? Mesélj csak.
2: Játékra szeretnék jelentkezni.
1: Oké, okay, mit hallottad, kit hallottad?
2: Mind Discordon reaktet.
1: Oké, okay, rendben. Tudod-e a Rádió 1 szlogen?
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Egy kis mateklecke, 8 plusz 2, ez mennyi?
2: 10.
1: Akkor figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Mit szólsz ehhez?
2: Hú, nagyon örülöknek, köszönöm szépen!
1: Hallottam, a sikítottát közben, ugye? Mikor ment a nyereményjáték. Jó van, oké. Az a kérdése, majd ne tedd le, megbeszélünk minden adáson kívül, ne tedd le, jó?
2: Jó, nagyon szépen köszönöm.
1: Nincs mit, ne tedd le, holnap is lesz játéklának fiúk, most viszont zenélünk, érkezik Ray, és a szám címe Where is my husband? Szerintem a konyhában valamit főz. Csak szólok.

0: Rancsó a Rádió Egyen.
1: A Morántusa végén, Peti, szia Peti, hogy vagy?
2: Szia, minden oké, fetázni vagyunk épp haverokkal, és meg kéne hozni a kapást a halaknak, mert nem akarnak jönni.
1: Hát mert nem szól a Rádió Egy.
2: Hát lehet, igen, ezért szeretik majd pörgőt számot én tőle, hogy megint a kedv.
1: Ja. Kinek szeretnéd küldeni, parancsolj?
2: Szeretném küldeni a barátomnak, Vörös Viktornak, illetve a páromnak, Szilvinek és a kislányomnak, Zoli-nak, hogy kitartás nekik, holnap érkezem haza.
1: Oké, rendben, jó pizzázást kívánok nektek, és hát sok sikert, jó?
2: Köszi szépen, köszi, szia, kukit,
1: csalka! Szia, szia! Na, érkezik nálunk az isteni Earth és Purple Disco Machine legüteszem címe Wonderful Life 25, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.
0: 0620 3

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy. Csak igazi ma.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy kis cukiság. Lili, szia Lili, hogy vagy?
2: Jól vagyok.
1: Na, kértel tőlem Ray Dalton, ami nagyon jó. Kinek szeretnéd küldeni?
2: A családomnak.
1: Mit jelent a családod? Mesélj, apukád, anyukád, testvér van, vagy nincs testvéred?
2: Van testvérem, hát nagyon szeretem őket.
1: De cuki vagy, nagyon jó, nagyon jó. És mit szeretnél nekik üzenni?
2: Azt, hogy nagyon szeretem őket.
1: Oké, értettem, Lili. Én kívülök neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Rendben, köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia, szia. Minden adásban szokott hívni egy kis cukiság, ma ő volt, így van. Na, nézzünk gyorsan egy üzenet, ami itt szól. Szia Kuki, Szemi vagyok, és szeretnék kérni egy jó dalt, a lehetséges például Solo, Tu, Salutation Bretagne, magyarul Bretagne-ből írt nekem, Sebas, amit kértöltelem, sajnos ez nincs meg, de legalább az üzenet elolvastam, és a Bretagne, ez egy gyönyörű helyiség Franciaországban, érezzél magad, ott jó, érkezik a legújabb Ray Daltonnalunk, a szemcíme Blood Running.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Előtt az az idő, hogy búcsúzom tőletek, lányok, fiúk, nem menetek sehova. Érkezik a diszkosi csapat 21 óraig, más egy 9 óra érkezik Juhász Geri. Mielőtt közelebb holnap újra találkozunk 17 órától, és nem szabad elfelejteni, hogy holnap újra játék lesz, újra páros belépő jegyet lehet nyerni a Rádió 1 szülinépi fesztiválra, jó, oké? Allez, kuki voltam, én kívánok nektek egy szuper kereményes estét, köszönöm szépen, hogy velem voltatok, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kell a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

20 személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: Tömjön magába minél több virsit a Mestergut virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11-től újra

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
5: Ennek a fognak van egy, írja valaki, van egy Bluetooth kapcsolata, azt kirakod a telefonodra, és látod, tehát elemzi a megevett kalóriát, elemzi az ételt, hogy az neked való-e, tehát olyan nagyon sok jövője az nincs, hogy ez a protézis okos legyen. De valószínűleg van valamilyen internettel összehangolható funkciója.
6: Internet alapú protézis lesz.
5: Rágási dinamikát néz, pH értéket is mér, és hőmérsékletet figyel. Tehát ha te túl forró eszel valamit, akkor ő szól neked egyébként, illetve a gyógyszeradagolás, az nem rossz. A gyógyszeradagolásnál megrezgeti a fogsorodat, elfelejtett. Bevenni. Este 8-kor elkezd rezegni a fogat, hogy vedd be a gyógyszert. Azt egyébként adom, az nem hülyeség. Lehet, hogy összekapcsolható a fogkefével, akár az is lehet. De belegondolsz, egy csomó funkciót lehet.
7: Vagy lehet, bezárja a szádat addig, amíg nem mosod meg.
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
8: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Különböző szakmákkal ismerkedhettek a kaposvári diákok a szakképzési centrum pályaorientációs programján. A gyerekek gyakorlati foglalkozásokon próbálhatták ki a műszaki, faipari, vendéglátási és szépészeti területeket. A kezdeményezés a tudatos pályaválasztást segítette, írja a Sonline. Kaposváron tartották a 32. kaposvári jogi beszélgetéseket. A kétnapos szakmai programra az ország több pontjáról érkeztek jogászok és igazságügyi szakemberek. Az előadásokon a jogbiztonság és az igazságszolgáltatás kérdései is szóba kerültek. Siófoki cukrász jutott a Magyarország tortája verseny döntőjébe. Lázár Tamás Eprek hercege nevű tortája a legjobb 6 közé került. Az alkotás eperrel, bodzával és mentával készült, közölte a Sonline. A hétvégén is sok napsütésig érkezik. A csúcshőmérséklet elérheti a 24-25 fokot.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Diszkósít. Meghatározása. 100% tisztaságú. Magas BPM tartalmú. Adrenalin szint növelő.
4: Kapaszkodjon! Indulunk!
10: Hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósít Rádió Show. Egy órán keresztül miénk az éter, és hatalmas köszönet mindenkinek, aki egyébként tegnap este meglátogatott minket mezőtúron. Fergeteges volt a maratoni Diszkósít Legends. Én Bárány Attila vagyok, velem szemben a stúdióban DJ Junior és Hanvai PG.
11: Szevasztok, szép estét, én is köszöntök mindenki. DJ Junior vagyok, támogatom a Bárányra, ráfér, tegnap hosszú szettet játszott, biztos elfáradt. Nagyon nézd, két órát életében nem diszkozott. Diszkósítva meg biztos nem volt ilyen. Ma este meg kiskóhalason várok mindenkit éjféltől nagy-nagy szeretettel, szavaztok.
12: Ladies and gentlemen, my damon, hermelen, messi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG vagyok. Egy biztos, hogy rendesen elfárasztottátok a mezőtúriakat, ennek megfelelően egy pici afróval vettem át, mint Endmi egyébként most a Hajógyári-szigeten, és azt is ették, szóval tényleg köszönet mindenkinek, aki ott volt tegnap este.
10: Most pedig tessék bekapcsolni a kamerákat, vagy ki, ahogy tetszik. Egy sirennel köszöntjük a Rádió 1 hallgatóit, a kamerával indul a Diszkósít, jó szórakozást mindenkinek!

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrén színülő diszkos itt a Rádió 1-en, Bárány Attila mixeit van, vagy PJ Shane, DJ Junior, és 3D-ben vagyunk, kérem szépen 20 éve. Tehát itt akartam mondani, hogy tényleg mezőtúr extra jó volt, szerintem nagyon jó a helyszín, szuper volt a parti, reméljük még hívnak minket, és hát tele leszünk még mindig májusban bulikkal, legalább 3-4 darab diszkos itt megjelenésünk is lesz, ugye, mert hogy ott leszünk egyrészt ugye 22-én Turkevén, 23-án Bonyaszvashegyen, és 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, plusz ott leszünk egy meet and greet-en itt-el, Pátyol, ahol bemutatkozik majd a diszkosit pizza.
1: És meg lehet kóstolni, ugye bár annyira mutatkozik, de hogy az első 150 oda látogató kap tőlünk ajándékba egy szelet diszkosit pizzát. Jut eszembe, hogy ma este, mivel szombaton én a fővárosban várok mindenki sok-sok szeretettel, a budapesti rezidenciámon, tetőtől talpig feketében, fehérben, Fatboy-jal és Goldhand-el.
2: Erről a pályáról mindig valami pálás jut eszembe, hogy most na mindegy, megyünk tovább a Brothers and Rhythm-mel, ez a Such a Good Feeling itt a Rádió 1-en a diszkosítben, a 2026-os Beats & Shell Mixben.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy, diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek névnaposok, ma többek között a Gergők, Gergelyek, Beáták, Fehérkék, Karolák, Katerinák és Kristófok. A szülinapos pedig az ismerőseim közül Horváth Balázs Györből, Osváth Bújtás Ákos és Sklár Georgina. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Ha már ünnepeltekről beszélünk, szombat van, Schulz szülinapjára megyek, 57 lett a csávó, azért ez kemény dolog, mindig előz egy és meg valamennyivel, úgyhogy kocintok egyet az egészségére itt Budán, aztán utána én elindulok le, mert hogy Kiskohalason fogok játszani, ott a Bárány már korábban, a helyi nagy főtéren és városi rendezvényen pörgetek éjféléttől egyig.
0: Én már elmondtam az előzőkben, hogy ma este hol várok mindenkit sok-sok szeretettel, egy biztos, hogy ebben a hónapban a legjobban a diszkosít aktivizációi közül a pizza kóstolást várom, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ki mit szól majd például Attila feltétjéhez, ami a rántott hús, Junior feltétjéhez, ami egy színes ital, és ugye az én szarvas gombámhoz, és ehhez a háromhoz együtt, tehát én nagyon kíváncsi vagyok rá.
1: Most pedig megyünk tovább a Rádió 1-en, az igazi mai slágerek között érkezik egy dal premier. 3 nappal ezelőtt játszottam először, kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki lemaradt róla, illetve hogy tetszik-e neki. Jön Zsú, a vadonatúj dallal, DL, ez a Five Star itt a diszkosítben az igazi mai slágerek között, természetesen Bissen Shell-ben.

0: piszkos, itt a Rádió Egyen az igazi mai slágereket, Bárány Attila pörgeti, lesz még dalpremiér, arra lehet készülni, mint ahogy arra is, hogy Kiskunhalason, illetve Debrecenben találkozhattok velem. Halason egyébként én 9-től 10-ig pörgetem a lemezeket, ebből ki lehet találni, hogy egyébként félőben vagyunk, és aztán valamikor éjfél után, szerintem egy óra magasságában Debrecenben állok majd lejátszok mögé, ahol volt egyszer egy egoist partin.
1: Akartam mondani, hogy holnap este vasárnap MX-elek 8-9-ig itt a Rádiégyen a Diszkocsit Radio Show-ban, és minden DJ Junioros remix az egyrészt megtalálható a YouTube csatornámon, DJ Junior Han, vagy Hun, ahogy tetszik. Kövessétek be, amíg nem tettétek meg, mindenki értse. És kiraktam a Facebook csatornámra is, a DJ Junior Facebook csatornára, onnan is le tudjátok szedni, hallgatni, játszani, ahogy szeretnétek, úgyhogy hajrá.
2: Nagyon-nagyon fontos, hogy ugyebár tegnap maratoni hosszúságú diszkosít partink volt, és nem tudom, hogy legközelebb mikor lesz ilyen, de tényleg én a héten szeretnék megcsinálni egy ilyen összevetést, hogy hány dalt ismételtünk. Szóljatok majd emiatt mindenféleképpen, engem nagyon érdekel.
0: Én ezért játszottam Zambó Jimmit, ez abba Gimmi Gimmit, meg ilyenek. Be, diszkószámokat. Azért, hogy ezeket úgy sem. Így van. Se játszottátok, és ezt meg a rommátolom mostanában mindenhol. Nem Biszenssel, és még annyira jó. Tudjátok, mit kimondom, rohadt jó. Tim Sanders és Marshall Jefferson érkeznek. Ez a Watch Out Now, itt a Rádió Egyen.

igazi mai slágermény.

0: 100%-ig magas BPM tartalmú Adrian színnölő diszkosít a Rádió 1-en. Itt van Bárány Attila, aki mixál, Hanvai PJ, Shane DJ Junior is. Akartam mondani, hogy a Michael-t láttátok? A Jackson filmet?
1: Nem, még nem.
2: Én láttam.
0: Nekem tetszett?
2: Hogy tetszett?
0: Nem. És lesz folytatása.
2: Na, akkor de majd baj. Én eldöntöm, de baj.
0: Nekem tetszett. Egyetlen egy ilyen fenntartás van a filmmel kapcsolatban, hogy ugye Jeremy Jackson fia, tulajdonképpen Jaffer Jackson játsza ugye Michael igen. szerepét, és nekem egy picit olyan vastag. Tehát Michael sokkal vékonyabb volt egyébként.
2: Hát ha neked csak ez a bajod, akkor nekem alacsony elvárásokkal lehet a filmet.
1: Ezek nekem után, hogyha film. Junior bele tudod kötni a filmbe, azt már nem akarom meghallgatni, hogy Attila miben kötte bele, mert mindenbe így.
0: Nem lenne elég. Nem lenne elég.
2: Megy a kamu, hogy a Michael Jackson számokat írt. Hagyjuk már vieséget. Na, megyünk tovább, a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Érkezik a folytatásban a legújabb Essential dal. A Music Sense Better With You-ból készítettem egy 2026-os értelmezést, aminek egyébként semmi köze a szöveget leszámítva a Stardust 1999-es dalához. Lehet, hogy az évszámmal most mellé mentem, de a dallal biztos, hogy nem. Először szólít a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között a diszkosítben.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger Made Diszkus itt Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attila és velem Hanvai PG-vel búcsúzunk ma estére, ameddig a földkerekén szolgálok, zenélek, búcsúzok ma estére. Ma este várok mindenkit sok-sok szeretettel, dupla szóismétléssel itt a fővárosban, a budapesti rezidenciámon, tetőtől talpig feketében, fehérben, fedbolyjal és goldhenddel. Szavaztok!
1: Én most itt leteszem a lantot, aztán kiskuvalosan felállok a színpadra, mert én egy ilyen időutazó vagyok, hogy egyébként nagyon tudom.
2: Mint tegnap én.
1: Igen. Ezért mondom, úgyhogy 9-től kiskuvalosan a lejátszóknál Bárány Attila, és aztán valamikor egy óra magasságában Debrecenben a Volt, egyszer egy Egoiston is pörgetem a lemezeket. Köszönjük a kitüntető figyelmet, további jó rádiózás, sziasztok!
2: Én pedig DJ Junior voltam, az a búcsúzom, hogy éjféltől kiskuvalosan ottól a Bárány most kezd és teleportál, ott én éjféltől időbe le fogok érni, a Schulzhoz még megyek, gyorsan felköszöntöm a szülinapján, és egyébként holnap este én mixelek itt a rádió egyen vasárnap este 8-tól, tehát találkozhatok velem, valamint minden DJ Junioros letölthető a Facebook oldalamról.

Children are waiting

0: people start screaming, and oh how the boys are beaming, where your feet can take to flight, and the DJ makes it right. Ah, the underground, baby. Ah, the underground.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Évai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Őrületesen jó lesz velünk ez a következő 4 óra, ez biztosra vehetitek. Innentől jönnek a minőségi dance és house zenék. A Loving Arms indítja a szombati különkiadásunkat. Hello Andrés!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Így bizony, őrületesen jó még mindig Szigelá egyik legújabb szerzeménye, ami a Riptide. Ezzel nyitjuk a World is Mine Radio Show első óráját. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

0: dolgozásoknál, és ezek közül is érkezik az egyik legújabb, az egyik legnagyobb kedvencük. Játszottuk a múlt héten is, de én azt gondolom, hogy emiatt most senki nem fog reklamálni.
1: Szerintem erről nem lesz titó challenge, hogy már megint játszuk, úgyhogy... Úgyhogy sőt, egyébként nagyon fogtok örülni, mert ebben a dalban minden benne van, ami úgymond a hétvégének benne kell lennie. Vagy a hogy is akartam ezt mondani? Jól mondtam? Na mindegy.
0: Jó lesz!
1: Jó lesz az, inkább zenéljünk, az jobban megy. Úgyhogy fét lesz Bibi Rexa, New Religion, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World is Man Radio Show-ban.

0: És burizunk együtt világsztárokkal, valamint az összes rádió egy DJ-vel. Mellette most a Loving Arms a lemezjátszói mögött, és ezt a következő zenét még valamikor a tavasz elején mutattad.
1: Így igaz, ezt nem is tudom, hogyha most vissza akarom emlékezni, talán még március elején játszottam legelőször. Emlékszel arra a csodálatos délutánra, amikor live mixeztünk?
0: Sütött be a nap,
1: igen. És már arról áradoztunk, hogy nem soká itt van a rádió és születésnapi fesztivál, és most tényleg nem soká itt van, hiszen május van. Brando és a When You Stay, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Mind Radio Show-ban Cyril bizony ilyen zseniális zenéket is tud készíteni. Vele is együtt bulizunk két hét múlva, május 24-én a jövő hét utáni vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. A Budapest Parkban a Loving Arms indította be nálunk a szombat estét. Andris, zseni voltál, nagyon szépen köszönjük, találkozunk egy hét múlva, ugyanitt, ugyanekkor.
1: Jövő héten folytatjuk, Geri, meggyőztél ismét, úgyhogy legyetek szexik ezen a hétvégén, kellemes májusozást, készüljetek a Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Szavaztok.
0: És maradjatok mindenképpen, rögtön jön New Week.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
6: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
7: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
5: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
7: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
5: Inkább a motorodat.

Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Nyomjon magába minél több virsit a Mester Good Virsli Evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio.

0: Így van, hello mindenkinek, New Week viszi nálunk tovább a szombat estét. Hello New Week.
1: Hello, szevasztok, Rádió 1-esek, igazán jó zenékkel érkeztem ma is, úgyhogy csavarjátok fel a hangerőt, mert tele leszünk jó zenékkel itt a Rádió 1-en.

0: nekünk egy vadonatúj Chainsmokers dalt, ez jön most.
1: Igaz, még egy kicsit barátkozni kell az embereknek vele, de szerintem be fog érni egy-két héten belül, úgyhogy hangerét feltekerni itt a Rádió 1-en.
0: Ez tehát a Chainsmokers és az Echo.

0: Ricardo Loco Loco, valamint a Fateless és az Insomnia. Elég jó együtt ez a két zene. A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show. Nyúvik a lemezjátszói mögött, és jön megint az a szörnyen jó dal.
1: Így van, én nagyon imádom tényleg azóta, és most már nem is félek tőle. Ugye múltkor arról beszélgettünk, hogy micsoda félelmetes dolog volt a Godzilla hallata, látszata. Tehát ezért zenébe ötvözve szerintem elég dögös lett, úgyhogy szerintem ne féltek tőle, ez egy jó zene. Itt a Godzilla a Rádió Egyen.

0: Ez DJ's in Hungary. Minden este 9-től a Rádió 1-en.
1: This is the World is Mine Radio Show.
0: World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál.

0: Armin van Buuren és Argy, mennyire zseniálisak együtt, ez volt a Like a Child a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Ne felejtjétek, holnaphoz két hétre jön a Rádió 1 születésnapi fesztivál. Találkozzunk május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban. További infók a www.radio1.hu. Mellette most New Week a lemezjátszói mögött. Egy régi dal jön új köntösben.
1: Így van, Shake Down at Night és az ATCG VIP remixében, ami szerintem abszolút hozza 26-os dögös lépegetős feelinget. Úgyhogy én már játszom hetek óta a bulikban, imádja mindenki, mert a szöveg az ugye ismerős, egy igazi klasszikusról beszélünk, úgyhogy a végéig pedig meghúzzuk, gyertek velünk!

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a Rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show. New Week játszott az elmúlt egy órában. Hová mész innen?
1: Sámán dob. Tudod, hogy hol van?
0: Sámán dob?
1: Fogalmam sincs, nem igaz, Karcag mellett van, és oda fogok most nagyon nagy gázzal indulni, úgyhogy várom mindenkit nagyon nagy szeretettel, illetve egy hét múlva itt a Rádió egyen.
0: Nálunk pedig mindjárt kezd a lemezjátszóknál, Antonio.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió egyen.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: este tisztől After Party három helyszínen.
1: Készülj! Már csak három hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
2: Végy egy nagy levegőt.
1: Indulunk!
0: Are you ready?
1: Radio 1. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: starts now.
1: Mindenkinek zseniális lesz itt nálunk a következő egy óra is. Antonio már berendezkedett mellettem a lemezjátszók mögött, és zseniális zenékkel készült. Hello, Anti!
2: Sziasztok, Rádió Egyesek, kellemes szép estét mindenkinek. Hoztam nektek egy Martin Garrix felvételt, amit imádnak itt a Rádió Egyen. Ami szól, és amivel indulunk, az nem más, mint a Butterflies itt a Birdies My Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: best DJs in Hungary. Minden este 9-től. A Rádió 1-en.
1: This is the World is Mine Radio Show.
0: A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Itt a Rádió 1-es a World is Mine Radio Show szombat este. Antonio lemezjátszói mögött már csak két hét, és végre jön a Rádió 1 születésnapi fesztivál. Találkozzunk május 24-én a Budapest Parkban. A nemzetközi szuperszárok, akik ott lesznek, Cyril, Sam Felt, a Switch Disco, valamint Accent, felép az összes Rádió 1 DJ. Bővebb információk a www.radio1.hu-n. Mellettem most Antonio lemezjátszók mögött is egy nagy klasszikus jön, teljesen felújítva.
1: Így van, képzeljétek el, feldolgozták a Calabriát, egy picit feszesebb, elektronikusabb köntöst kapott. Aki készítette, az nem más, mint Next Boy, és ez a Calabria 2026-os verziója.

0: dalokkal.
1: Imádjuk Gorgon City-t Gerivel, remélem ti is imádjátok. Ez a dal szerintem zseniális lett, de nem azért, mert Hajnal 5 a zene címe, hanem azért, mert ezek a hangok, amiket ők elővesznek előszeretettel, szerintem zseniálisak. Imádjuk őket. Gorgon City-vel megyünk tovább, ez a 5 AM, itt a Bird Is My Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Jó, szokás szerint nálunk indította be a szombat estét. Hol fogod folytatni? Hová mész innen?
1: Én itt leszek nem messze a rádió stúdiójától, és magammal foglak rángatni, Geri, úgyhogy készülj föl, nem mehetsz haza. Itt leszek a budai oldalon, egy szabadtéri szórakozó helyen, bulizhatunk még együtt. Jövő héten találkozunk itt a World Is My Radio Show-ban. Sziasztok, Rádió 1-esek! Szia, Geri!
0: Ciao, Anti! Kesmér jön és a Wild Ride! Éjféltől pedig a Guest Mixben egy fiatal ukrán tehetség, Tim Bliss a lemezjátszók mögött. Várjátok meg őt is, World Is My Radio Show, Rádió 1.

0: Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

World is Mine radio show starts now. Elmúlt éjfél, bulizunk tovább, hello mindenkinek, jön az e-heti guest mixünk. A lemezjátszók mögött innentől kezdve egy fiatal ukrán szupertehetség, ismerkedjünk meg vele, úgy hívják, hogy Tim Bliss.

50 in my Benz, need 100 grand. Spend

jó bulizást, jó utat, jó itt lenni veletek ilyenkor is. A Rádió Egyet halljátok, itt a World is Mine Radio Show is benne a heti guest mixünk a lemezjátszóknál. Team Bliss.

My dimension.

0: Rádió Egyet halljátok, és mára lassan lepereg az időnk. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Addig is élvezzétek a szombat éjszakát. Mindenkinek jó bulizást, és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió Egyen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Bibi Rexát hozom a folytatásban, aki először együttesben kezdett zenélni, méghozzá a Fall Out Boy basszusgitáros által alapított Black Cardsban, ami aztán olyan nagyot nem ment ebben a formában, és 2012-ben Bibi Rexa is kiszállt belőle, azóta viszont dübörög a szóló karrier. Ez meg a legújabb kedvenc tőle, Bibi Rexa most Faithless-szel. Ez a New Religion itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ne felejtsük, jövő héten Balázsék Roadshow, délutáni roadshow, az állomások hétfőn Győr, aztán Sopron, Szombathely, Dunaj.

Újváros és Debrecen. Minden délután 4 és 8 között várunk mindenkit. 4-től 5-ig live mixel, minden nap más DJ-vel. 5-től 8-ig pedig Balázsékkal, élőben, elképesztő ajándékokkal és óriási hangulattal. Szóval jövő héten roadshow, lényegében már holnaptól, addig pedig pörögnek az igazi mai slágerek. Most Lady Gaga, Ariana Grande és a Rain on Me, amit indítok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi